Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mátyás építette a róla elnevezett templom máig legjellegzetesebb részét, a délnyugati harangtornyot, a hazai gótikus építészet egyik legnagyszerűbb alkotását, amely a rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. A török uralom idején a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba. A harangtorony ma is őrzi eredeti formáját, jól lehet a 19. század végén a milleniumi átépítések során a teljes kőanyagot kicserélték. Kőcsip kis sisakját Sulek Frigyes álmodta meg. A torony 1894-es rekonstrukciója óta csak a kiváltságosok számára volt bejárható. Zárt erkélyes termében 1911-ig tüzérség működött. A nagy közönség számára 2015-ben egy felújítás keretében nyitották meg a Mátyás templom harangtornyát, amely szervezett túrák keretében azóta látogatható. Magassága 78 méter, a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel, ahonnan a város csodás panorámája tárul elénk.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházy János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros,

0: illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a Zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A Zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát, vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó, úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Közt

0: belőle a mese motívum. Ezt azért is mondom, mert ezen a koncerten debütál a Budapesti Fesztivál Zenekar vadonatúj gyerekkórusa. Hurrá. Annyira új, hogy nyáron volt az első összejövetelük egy tábor formájában. Nagyon komoly válogatás előzte meg azt, hogy kik kerülhettek be a kórusba, és talán azt is fontos elmondani, hogy ez nem csak egy budapesti kórus, Budapesten lakó 8 és 15 év közötti gyermekekkel, hanem Debrecen és környékéről, és Pécsről és környékéről is érkeznek gyerekek, és hát a fesztiválzenekarnak mindig a közösségépítés a legfontosabb, nem csak a közönség, hanem hogy valós közösségeket építsünk, és így van ez a gyerekkórussal is, az a víziónk, az a vágyunk, hogy néhány év múlva az ország minden pontjáról csatlakozzanak hozzánk szép hangú fiatalok. Schubert Befejezetlen szimfóniája és Prokofjev Hamupipőke szvitje között Árvo Perttől fognak énekelni egy keringőt, aminek még az a szépsége, hogy észtű fognak énekelni, és ezt már máshol is elmondtam, de szeretnék idézni egy 10 éves kislányt a kórusból, akitől megkérdeztem, hogy hát és milyen nektek észt nyelven énekelni, ez hogy megy? Amire azt mondta a kislány, hogy hát ez ugyanolyan, mintha magyarul énekelnénk, olvassuk a szöveget, csak ez egy halandzsa nyelv. A várból, kastélyhoz, a tök hintóval mindenkivel együtt fogunk utazni, és nem maradhat el a mesélés motívum se, hiszen Fischer Iván fantasztikus mesélő, úgyhogy mindenki pontosan fogja tudni követni, hogy hol tartunk a történetben. A fesztiválzenekar ikonikus papírszékei már elmaradhatatlan részei a Hősök tere koncerteknek. Nagyon örülünk, hogy az országban egyre több fesztiválon feltűnnek ezek. Például a Szigeten is lehetett a mi székeinkhez hasonló papírszékekkel találkozni. Itt az a szép, hogy haza is lehet utána vinni, sőt, akit szeretné, Fischer Iván dedikálja is. Most a törvényi szabályozások miatt a székek előre ki lesznek téve, és 17 óra 30-tól, tehát 17:30-tól engedjük a közönséget két ponton, a Dózsa-György út felől és a Kóskerül sétány felől, úgyhogy azt javaslom, mivel korlátozott számban vannak papírszékek, hogy aki biztosítani szeretné magának az ülőhelyét, mindenképpen időben érkezzen, és a megfelelő helyen menjen be a térre. Próbálom mindig úgy szervezni az évadot, hogy legalább júliusban legyen egy kis pihenés, de ez a Covid óta valahogy hol sikerül, hol nem. De abszolút beindult már a szezon. Európa legnevesebb fesztiváljain léptünk fel, a Salzburgi ünnepi játékokra visszatértünk, és a programunkban Kurták György 100. születésnapját is megünnepeltük. Voltunk Stádban, a nagyon híres Menuhin Fesztiválon, voltunk a Lucerni Fesztiválon, és még Franciaországban La Chaise-Dieu-be is eljutottunk, ahol egy kis bencés apátság gyönyörű gotikus bazilikájában Cifra György alapított fesztivált, és ott is felléptünk. Így indult az augusztus, az új szezon, és nagyon várjuk a Varázspúból a premiért, hiszen mondhatom, hogy igazán világsztárok lépnek fel a zenekarral, és nagyon izgalmas a díszlet, egy ilyen audiovizuális térbe lép be az ember, aki megtekinti az előadást, és hát ez is a meséről szól, illetve arról is, hogy vajon gyerekeknek vagy felnőtteknek komponálta Mozart a Varázsfúvolát. Egyébként a premier napján, 9-én varázslatos fogadásba csomagoljuk a premiért, akik megvásárolják a VIP csomagot. A VIP csomagnak része, hogy az előadás előtt Nyári Krisztián nagyon izgalmas bevezetőt tart a Varázsfúvolához, különböző szempontok alapján világítja meg a történetet, és talán itt közelebb kerülhetünk nem csak a szabadkőművességhez, hanem ahhoz is, hogy vajon ez gyerekeknek vagy felnőtteknek szól.
1: A Gruffalo az micsoda?
0: Az egy angol mese, amit

0: Cserivel megzenésített egy németországi berlini bemutató után nagyon vártuk, hogy a magyar közönség, a magyar gyerekek is megismerhessék. Több alkalommal is fogjuk játszani ezt az operát, ami egy nagyon okos, bölcs kisegérről szól, aki kitalálja, hogy hogy mentse az írháját, az életét, és hogy meneküljön meg a róka, a farkas, a medve elől, kicselezve őket, míg nem, aztán egyszer megelevenedik az a kép, az az elképzelés, vagy az, amivel ijeszgeti a többi állatot, maga Gruffalo megjelenik a nagy körmeivel, de az egérke annyira furfangos, hogy Gruffalót is túléli. Mi a fesztiválzenekarban azt valljuk, hogy ha jó a zene, és jó minőségben van előadva, akkor a gyerekek épp úgy szeretik, sőt, a fiatalok egyébként nyitottabbak a kortársa mai zenére, mint az idősebb közönség, aki már nagyon megszokta a Mozart-i dallamokat például. Szeretnénk azt a széles edukációs palettát, ami a Covid időszak előtt jellemző volt a fesztiválzenekarra, kicsit visszaépíteni, és ebben volt minden szezonban egy gyerekopera is, amit iskoláknak, iskolákban játszottunk, és nagyon örülök, hogy ezzel a Gruffalo opera bemutatóval most egyrészt bővítjük a kicsiknek kínált program lehetőségeket, másrészt, hogy Fischer Iván kompozícióját bemutatjuk végre Magyarországon, és hogy mindezt együttvéve ez is egy díszletekkel, jelmezekkel megrendezett opera előadás lesz, tehát hogy folytathatjuk ezt a szeptemberben elkezdett vonalat, hogy mindenbe talán egy kicsit bele szövünk egy kis mesét, egy kis varázslatot, ami bízom benne, hogy nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is éppen olyan érdekes és varázslatos lesz.
1: A Hősök tere nagy, a zenekar szól, ahogy szól, bele lesz ebben nyúlva technikailag? Hogy kell elképzelnem? Ez egy hangosított dolog?
0: Igen, a klasszikus zenét általában nem hangosítják, amennyiben ez egy koncertteremben történik. De azért a Hősök tere annyira nagy, és fölöttünk az ég végtelen, hogy ott azon a téren szükséges az, hogy technikailag is megtámogassuk a koncertet, és hangosítani szoktuk valóban. Az angyal szobor körül szokott lenni körülbelül a technika és a hangosítópult.
1: Jó, a gyerekek izgulnak, ugye? Az a dolguk.
0: A gyerekek nagyon izgulnak, és tényleg néhány próbával kell ezt az észdarabot kívülről megtanulniuk, mert mint Árvo Pärt művét. Úgyhogy lázasan zajlanak a próbák, és vidám lesz.
1: Kishősöknek, nagyhősöknek Hősök tere szombat este 19:30, papírszékekkel, hallható hangokkal, és a Budapesti Fesztivál zenekar friss gyerekkórusával, tehát mesés koncertre invitáltuk önöket. Köszönjük a beszélgetést Erdődi Orsolyának, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzser igazgatójának, a Reggeli Express vendégének.

Most pedig jöjjön itt a Klasszik Nyitányban szeptember 8-án a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója. Így szoktam mondani, de hát azért kirándulunk majd Szentendrére is, de kezdjük a belvárossal. A francia fény két évszázada a mai Manóházban, vagyis a Nagymező utcában. A fotográfia 200. születésnapja alkalmából világszerte számos intézmény ünnepli József Nikoffer Niépce úttörő találmányát. A mai Manóház is csatlakozik a francia intézet kezdeményezéséhez. Egyrészt segítenek kiejteni az úr nevét, másrészt pedig szeptembertől egy éven át a Francia Fény két évszázada című jubileumi 26 projektből álló programsorozattal tisztelegnek a fotográfia 200 éves öröksége előtt. A mai Manóház történetében először egy teljes évadot szentelnek a francia fotográfiának. Szeptembertől jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatják be a francia fotográfia múltját és jelenét. Émile Zola, Nora Dumas, René Maltit, Jean-Luc Sieff, André Kertész, Brassé és Jeanine Niépce mellett a kortárs francia fotográfia is megjelenik a Hexagon című nagyszabású csoportos kiállításon. Keressék tehát a francia vonalat a Nagymező utcában, a mai Manóházban. És akkor most jön a szentendrei kirándulás. Szabó T. Anna, Grillusz Dániel, Bősze Ádám és a Szent Efrém Szentendre Szakrális Fesztiválján. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét, amely 3 napon át a város templomait, imaházait és különleges szakrális helyszíneit tölti meg zenével, irodalommal, képzőművészettel és persze közösségi program. A Ferenci Múzeumi Centrum szervezésében megvalósuló összművészeti fesztivál idei mottója a megújulás, zenei vezérfonala pedig Johann Sebastian Bach muzsikája. A rendezvény különlegessége, hogy Szentendre 9 temploma és 3 imaháza nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, köztük olyan szerb ortodox templomok is, amelyek az év nagy részében nem látogathatók szabadon. A fesztivál 3 napja alatt a klasszikus zene, a népzene, a jazz, az irodalom és az egyházművészet talál egymással. Érdeklődjenek, mármint a Ferenci Múzeumi Centrum honlapján, és látogassanak el szeptember 11-től Szentendrére. Minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső és lehűlés érkezik. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét. A vonalban Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szervusz Anna, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Az idei összművészeti fesztivál mottója a következő: megújulás. Mire gondoltatok, mi áll e mögött, a cím mögött?
2: Vannak nagyon prózai okok, amik miatt az idei a megújulás, és vannak sokkal fennköltebb gondolatok is e mögött.
1: Kezdjük a prózaival.
2: Igen, a prózai az az, hogy azért egy ilyen tulajdonképpen fesztivállá összeállt programsorozatnak 5 évente illik ránézni a külső megjelenésére. Az 5 évet lezártuk a tavalyi évvel, és 6. évre egy új arculattal, egy új vizuális körítéssel vágtunk neki a szervezésnek, úgyhogy a nagyon prózai, nagyon kézzelfogható része az az, hogy akik látják a Nyitott Templomok hétvégéjének bármelyik arculatához kapcsolódó elemét, akkor egy új, egy igazán szép, de sokkal frissebb, és a szellemiségét a fesztiválnak sokkal hívebben tükröző arculattal fognak tudni találkozni.
1: Akkor most jöjjön a fennköltebb verzió.
2: A fennköltebb verzió pedig az, hogy mindig egy olyan hívószót igyekszünk választani a évről évre megrendezett nyitott templomokhoz, amihez minden közösség érdemben tud kapcsolódni, és amit egyébként mi úgy valahogy a környezetünkben, vagy itt Szentendrén aktuálisnak érzünk, és úgy éreztük, hogy nem csak 5 évet zártunk le, és ezzel egy egységét lezártnak tekinthetjük ennek a fesztiválnak, hanem azt éreztük, hogy itt most van egy lehetőség egy új lendületvételre, egy új megközelítésre, egy új arculatra, és egy új átgondolásra, hogy mit is adott nekünk az elmúlt 5 évben ez a fesztivál, mit gyarapodtak a közösségeink ebből a programsorozatból, és mi az, amiből új alapot tudunk képezni, és ahonnan el tudunk rugaszkodni, ha úgy tetszik, akkor a következő 5-10-15-100 évre.
1: Ó, a 100 az jól hangzik. Majd akkor is beszéljünk, jó?
2: Jó, rendben. Egyeztethetünk is időpontra, okay. Most rögtön.
1: Már is megtesszük. Anna, mi volt annak idején az alapkoncepció, amikor a fesztivált létrehoztátok?
2: Az alapkoncepció az onnan indult ki, hogy itt van ez a csodálatos szentendrei belváros, és a csodálatos szentendrei belvárosban ugye 2 típusú épülettel lehet találkozni. Az egyik az a Ferenci Múzeum valamelyik múzeuma, a másik pedig valamilyen templom vagy szakrális tér. Nagyjából ezek váltogatják egymást itt a történelmi belvárosba, tehát nagyon sűrű az a mennyiség, ahogyan itt megjelennek a műemlékek és a szakrális terek. Viszont nagyon sokat nem lehet látogatni minden nap, tehát nagyon sok szentendrei is van, aki ugyan elhalad a templom vagy templomkert mellett, de fogalma sincs, hogy mi van bent. A megismerés és a kapuk kitárásának a vágya vezérelte tehát az első évet. Ezeket a csodálatos épületeket, ezeket a fantasztikus műemlékeket, ezeket szerettük volna megismerni mi magunk is, és megismerhetővé tenni a szélesebb közönség számára. Innen indultunk tehát.
1: És aztán hogyan változott az évek alatt a Nyitott Templomok hétvégéje?
2: Ugye itt is a kézzelfogható, vagy a földhöz ragadt nyitottság, tehát hogy nyitva van a kapu, és be tudok rajta menni, vagy nem. Emellett azért van ennek egy szellemi sítje is. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor nem csak a fizikai épületek nyitják ki a kapuikat, hanem a benne működő közösségek is tulajdonképpen beengednek kívülről látogatókat, érdeklődőket, kíváncsiskodókat. Tehát ami a legnagyobb tapasztalata az elmúlt éveknek, az, hogy ez a fesztivál, ez a Nyitott Templomok hétvégén nevű rendezvény, ez legalább annyira szól a közösségekről, akik élnek, és akik minden nap használják ezeket a tereket, legalább annyira szól róluk, mint a fizikai épületekről és az épített örökségbeli kincsünkről.
1: Három napról van szó, péntek, szombat, vasárnap, nem sokára megbeszéljük azt is, hogy mi mindennel várjátok a közönséget Szentendre szakrális fesztiválján. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Szentendrei nyitott templomok hétvégéje lesz, péntek, szombat, vasárnap. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Anna, az előbb Dióhéjban összefoglaltuk Szentendre szakrális fesztiváljának lényegét. Kérlek akkor, mesélj arról, hogy mivel várjátok a látogatókat, hát mondjuk pénteken, az első nap.
1: Pénteken. Nyitó akkordok hangozhatnak el egy igazán hamisítatlan Szentendre és egy igazán idekötődő élmény vár ránk. 3 órakor indulnak a programok, tehát aki aznap munkából érkezne, az is nyugodtan induljon neki. A Vigad zenekar fog nekünk segíteni, és az idei évben minden évben van egy fókusz hely, ahova a legtöbb figyelmet fordítjuk. Ez az idei évben a Preobrazhenska templom. Ennek a kertjébe invitáljuk a látogatókat már péntek délután. Egy kis délszláv tambura zene, egy kis közös áhítat, egy közös ima indítja el ezt a programsorozatot, és innen tudunk elindulni, akár egy városi sétára is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak kulturális programok vannak ezeken a napokon, hanem összefüggő sétákat is tehetünk, illetve egy-egy épület történetével, az egy-egy épülethez kapcsolódó közösség történetével mélyebben, alaposabban is megismerkedhetünk, úgyhogy a sétákra is érdemes odafigyelni. Péntek révén nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Szentendrén élő zsidó közösség is megkapja a megfelelő figyelmet, úgyhogy a péntek kora délutáni időszakban Mózer Ádám érkezik hozzánk egy kis tangóharmonika muzsikával, és a szentendrei zsidóság történetéről általánosságban tart egy nagyon izgalmas előadást a Vajda János, ez a Szántó emlék és imaház lesz, ami éppen a Vajda Múzeumunkkal szemközt található, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Aki gyerekkel érkezne, annak Timár Sáráékat tudnám ajánlani. Dalinda együttes, szerintem a kisgyerekes családok biztosan találkoztak már ezzel a trióval, akik családbarát zenét és egy hihetetlen élményt nyújtó, mindenképpen táncra invitáló zenét játszanak. Ők a református templom kertjében várják a családokat, ez tehát a péntek délután, és akkor úgy kanyarodunk rá az estére, ahol pedig a nagyobb nevek és a nagyobb előadók várják majd a legnagyobb templomokban az érdeklődőket.
0: Mesélj!
1: Az elmúlt évben már ellátogatott hozzánk, és szerencsére az idei évben is tudtunk időpontot egyeztetni Bősze Ádámmal, aki az evangélikus templomban tart nekünk egy kis, az őre jellemző lazább hangvételű, hihetetlen szórakoztató, de nagyon komoly témájú előadást. Monteverdi kalandos életét dolgozza most föl a 18 órakor kezdődő programjában, és az este folyamán pedig a Péter Pál templomban, ami a legnagyobb befogadó képességű templom a Szentendrének, oda várjuk azokat, akik egy kis orgona muzsikával szeretnének feltöltődni. Ugye van is egy központi témája a zenei programjainknak, ez pedig Bach életműve. Bach is fel fog majd hangozni a templom falai között, mellette természetesen más szerzők is, Liszttől is, Griegtől is várhatóak darabok, de egy kis klasszikus orgona muzsikával tudunk föltöltődni, tehát ez vár ránk pénteken este 19:30-tól.
0: Szentendre szakrális fesztiváljának programját hamarosan folytatjuk itt az Intermezzóban Borbély Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső és lehűlés érkezik, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Borbé Tardi Anna, a vendégem a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szentendre szakrális fesztiváljáról beszélgetünk, a nyitott templomok hétvégéjéről, amely három napon át a város templomait, imaházait, illetve különleges szakrális helyszíneit tölti meg zenével, irodalommal, képzőművészettel és természetesen közösségi programokkal. Anna, a péntek a nyitónap. Mi történik másnap? Hogyan folytatódik a fesztivál szombaton?
1: Szombaton arra kell felhívnom a figyelmet, hogy ugye Szentendrén mindig a belvárosról beszélünk, amikor a templomokat említjük, de hát van egy nagyon különleges adottságunk, hogy nem csak a belvárosban, hanem a város a városban kiépülő, és Konzemben is nagyon sok szakrális tér és templom került felépítésre, és az a szerencsés helyzete van ennek a programsorozatnak, hogy itt is együttműködésben lehetünk a Skanzennel is, és ehhez a programhoz is kapcsolódtak, úgyhogy a szombat délelőttöt azt javasoljuk, hogy nyugodtan töltsék a Skanzenben, kézműves gyerekprogramokkal várják a legkisebbekkel érkező családokat, egy kuriózum, kerékpáros templomtúrát tehetünk a Skanzen területén, mert hogy ugye olyan óriási területen, olyan különböző tájegységeken kerültek felépítésre templomok, hogy érdemes kerékpárral körbejárni, és a Skanzen blokkját, délelőtti blokkját az unitárius templomukban felhangzó orgonakísérettel együtt elhangzó istentisztelet zárja, tehát utána javasoljuk, hogy induljanak el a belváros felé, például a legbelvárosabb belvárosba, a Keresztelő Szent János plébánia templomba, amit köznyelven templomdomnak szoktunk hívni. Ez egy nagyon különleges templom, mert hogy a fal képeit, azokat a szentendrei régi művésztelep alapító festőművészei, tehát nagyságrendileg ez egy 100 évvel ezelőtti történet, ugye most ünnepeljük a 100. évfordulóját a művészteletnek, tehát azok az alkotók festették, akik a művészteletet is alkották, tehát egészen modern, és a háttérben mindenhol szentendrei látképeket, felsorakoztató képeket láthatunk, ilyen templom egészen biztosan nincs sehol, úgyhogy jöjjenek el, és Bodonyi Emőke művészet történésszel ismerjék meg ezeknek a képeknek és magának a templomnak a részleteit, és utána, ha már elfáradtak a sok biciklizésben, vagy a sok sétában, akkor maradjanak is, mert Zétényi Tamás cselló művész érkezik hozzánk egy Bach koncerttel, ez is tehát a Keresztelő Szent János plébánia templomban lesz.
0: És ugye még mindig csak kora délután van, hiszen délután 2 órakor kezdődik Zétényi Tamás koncertje.
1: Így van, így van. A délután elején ott csatlakozhatunk városi sétához, részt vehetünk a gyerekekkel kollázs workshopon, és amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyitott templomok hétvégéjén kerül minden évben bemutatásra tulajdonképpen egy kis előadás keretében a Szerb Egyházi Múzeum által választott évműtárgya. Ez is tehát a szombat délutánunk programjában kapott helyet, 16 óra 30-kor Vukovics Kosta művészettörténész mutatja be, hogy idén mit választott a múzeum évműtárgyának. Utána fóvola muzsikát hallgathatunk Izbégen, Lár Janka, egy fiatal tehetség érkezik hozzánk, a református templomban gyermekeket is hívó és váró, tulajdonképpen egy egész kertet megtöltő Égre nyíló kert címmel megrendezett program jön, és utána az evangélikus templomban, ezt már 6 óránál tartunk, Szalóki Ági érkezik hozzánk, istenes énekek jazz improvizációkkal. Ez a leírása, és egyébként a Megszabadultam már címet viseli az ő estje, tehát 6 órától Szalóki Ágival találkozhatunk. És az esti műsorsáv sztár előadója egy olyan fellépő, aki minden évben velünk tart. Tehát amióta nyitott templomok hétvégéje van, azóta minden évben itt vannak velünk a Szent Efrém énekegyüttes művészei, és ők a Péter Pál templomban az év új és friss műsorával várják az érdeklődőket. Akik az elmúlt években voltak koncerten, azok tudják, hogy feledhetetlen élmény ebben a csodálatos templomban és ezzel az akusztikával hallani az ének együttest.
0: Zseniális a Szent Efrém férfi kar, szóval elképesztő, amit tudnak.
1: Igen, és nagyon-nagyon idevalók, és nagyon-nagyon minden évben annyira jól tudnak kapcsolódni a programhoz, hogy meg sem fordult a fejünkben, hogy neki ugorjunk, talán már csak babonából sem, de egyébként sem, hogy nélkülük ugorjunk neki a nyitott templomok hétvégéjének.
0: Köszönöm szépen. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója itt az Intermezzóban.
2: Következik Friedrich Chopin B-moll Nocturne opus 9 numero 1. Zongorán közreműködik Rév Lívia.

0: Ez az Intermezzo péntek, szombat, vasárnap, szeptember 11-e és 13-a között lesz idén a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéje. Erről beszélgetek Borbé Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával. Szentendre szakrális fesztiváljáról van szó. Anna, mi történik az utolsó napon, vasárnap?
1: Vasárnap is érdemes a napot a skanzen meglátogatásával kezdeni. Itt vasárnap is csatlakozhatnak kézműves programokhoz a családok. Emellett egy nagyon fontos és egy nagyon-nagyon izgalmas kiállításra hívnám fel a figyelmet. 11 órától az Elpusztíthatatlan tárgyak címet viselő kiállítást lehet tulajdonképpen bejárni, és itt van egy vezetett gyalogtúra, mivel hogy ez a kiállítás több helyütt kapott helyszínt a skanzenen belül. Nagyon izgalmas, nagyon unikális, nagyon-nagyon mai a mondani valója, úgyhogy mindenkinek nagyon meleg szívvel ajánlom. Aki pedig még kedvet érez a skanzen után egy kis városi sétára, az jöjjön velünk a Dumcsajenő utca, tehát a sétáló utca elejéről induló templomok közötti, a templomokat bebarangoló sétára. Ehhez kapcsolódva is itt megismerhetjük a templomaink történetét, a közösségek történetét, hogy lett Szentendre ilyen sok ajkú és sok nemzetiségű és sok vallású város. Hogyan alakult ezeknek a közösségeknek a későbbi története, tehát ezt mind el tudja nekünk mondani Komáromi Rajsz Bori, aki vezeti ezt a sétát. Délután, amit még ki szeretnék emelni, az szintén egy olyan program, amit minden évben megtartunk, mert annyira jó hangulatú és annyira hozzátartozik a nyitott templomok hétvégéjének a szellemiségéhez. Ez a hóratánc tanítás a Szántó Emlék és Imaházban, ahol együtt táncolhatunk és együtt sajátíthatjuk el a speciális lépéseket és ritmusképleteket. Délután a református templomban a Muzika Beáta kórus, a Szentendrén működő kórusnak a koncertje vár minket, ezt követően pedig Róman Ditta cselló művész érkezik, szintén Bach-kal, mert ugye vasárnap sem múlhat el Bach muzsika nélkül, akik pedig a könnyebb műfajokat kedvelik, őket Szakács Gergő gitárestjére és személyes történeteit bemutató saját estjére invitálunk a református templomba, és tulajdonképpen a záró akkord vasárnapunknak az utolsó nagy koncertje Szabó T. Anna és Grillus Dániel verses zenés estje lesz. Ez is a Szent Péter Pál templomban kap helyet, és ezzel fogjuk zárni a hétvégének a programját.
0: Anna, mi a missziója Szentendre szakrális fesztiváljának, a nyitott templomok hétvégéjének?
1: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk az épített örökségünket, még fontosabbnak tartjuk, hogy megmutassuk az itt élő közösségeket, és találkozhassunk azokkal, akik ma formálják Szentendre életét, és legalább annyira fontosnak tartjuk, hogy a jövő felé is fordítsuk a figyelmünket. Éppen ezért egy nagyon fontos missziója a fesztiválunknak, hogy azok a programok, amelyekre belépő jegyet kérünk váltani, azoknak a bevételéből minden évben karitatív tevékenységet támogatunk. Az elmúlt években nagyon sok gyermek juthatott el nyári táborba, épp a nyitott templomok hétvégéje közönségének köszönhetően, tehát aki csatlakozik hozzánk, és aki majd jegyet vált, az egyben támogat is egy nemes célt, és támogatja azt, hogy ezek a közösségek és a közösségekhez kapcsolódó családok, ezek a már említett 100 év múlva is itt lehessenek, és aktívak lehessenek.
0: Milyen lesz az idei fesztivál? Hogy érzed?
1: Bízom benne, hogy esőmentes.
0: Igen. Képzeld, utána néztem én is a hétvége időjárásának, szóval nem egyértelmű. De hát reméljük,
1: nem
0: hogy...
1: Nem egyértelmű, és egész évben várjuk az esőt, viszont azt az egyet kérjük, hogy ha lehet, akkor ne pont ezen a hétvégén pótoljuk be a csapadék mennyiséget, de hát ha most kell pótolni, akkor most jöjjön, akkor majd esernyőt nyitunk magunk fölé. Mi nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel, valóban nyitott szívvel és megújult lendülettel álltunk neki ennek a fesztiválnak, és ezzel a lelkesedéssel várunk mindenkit, aki el tud látogatni szeptember 11 és 13 között Szentendrére, hogy megnézze, hogy hogyan vannak az itteni közösségek.
0: Kívánom, hogy minél többen látogassanak el, Anna, és valóban nyitott templomok hétvégéje legyen, nyitott esernyők hétvégéje, de egyébként azért remélem, hogy ez most meghallgattatott, amit mondtál.
1: Lesz alkalmunk közvetlen kéréseket is elhelyezni a hétvége időjárásával kapcsolatban a szakrális terekben, ezt meg is fogjuk ejteni, még van pár napunk, de fel vagyunk készülve az esőre is, a templomokban a koncertek alatt senkit nem fog zavarni az eső, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy jöjjön, csatlakozzon hozzánk, és töltsünk együtt egy igazán szép és felemelő hétvégét itt Szentendrén.
0: Nagyon szépen köszönöm, egyébként sem az időjárása lényeg. Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres az idei fesztivál is.
1: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
0: Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút, estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a határúti felüljárótól. Lassan lehet haladni a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell készülni, itt úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Röppenty utcai megállót nem érinti Újpest központ felé. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt közművet javítanak, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Yeah. 2026. szeptember 9-e van, szerda reggel. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, amely most ebben a pillanatban el is indult. Már is mondom, milyen témákkal várok mindenkit a következő három órában. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje. A Ferenci Múzeumi Centrum Szakrális Összművészeti Fesztiválján Szentendre 9 temploma és 3 imaháza tárja ki ismét kapuit. A zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt szeptember 11-e és 13-a között. Az idei zenei vezérfonal Bach csodálatos és örökérvényű muzsikája lesz. A reggeli express vendége pedig Borbé Tordi Anna kulturális menedzser lesz, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. 8 óra után pedig egy fantasztikus, újabb fantasztikus programsorozatra hívok mindenkit, Budapesti Klasszikus Filmmaraton 2026-ban is. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan fesztiválja 100 felújított filmet tűzműsorra kiemelt témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Emily csodálatos élete, Thelma és Louise, a csoda csatár, 80 huszár, a gyűlölet, Hamu és gyémánt, a zongorista. Többek között ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetjük nagyvásznon, kiváló minőségben felújítva a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon, ami legendás néma filmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek. A vetítő rovat vendége pedig Rándúj György lesz, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetője és a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapítója és fesztiváligazgatója. És egy merőben más téma érkezik 9 óra után, hiszen a múzsa rovatunk jelentkezik, rock musical készült a Mohácsi csatáról. A Mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A Szomor György által jegyzett a megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz török és névzenei motivumokkal ötvözi. A történet főhőse egy fiatal király, aki tudta, hogy hatalmas túlerő közeleg mégsem fordított hátat országának. A produkció egyébként szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorán is szerepel, a vendégem pedig a darab szövegírója és zeneszerzője, és egyik szereplője, Szomor György lesz. Ezzel várok tehát mindenkit a következő három órában, ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való érkezik itt a Klasszik Rádió 92.1-en, amelynek a témaköre a visszarendeződés. És a mai napon Nikola Tesla lesz a segítségünkre. Amely gondolatát idézni fogok, az egy 1927-es róla szóló újságcikkben közölt nyilatkozatában mondta, későbbi Tesla életrajzokban is közlik, hogy mi ez, nem sokára eljutunk oda, de nézzük, hogy milyen magyar vonatkozása vagy budapesti vonatkozása van Nikola Teslának. Ő volt a világ egyik legjelentősebb szerb-amerikai fizikusa, feltalálója és villamosmérnöke. Munkásságával alapjaiban határozta meg a második ipari forradalmat, és közvetlenül hozzájárult a modern villamosításhoz. Tesla 1881-ben Budapestre költözött, ahol Puskás Tivadar féle telefonközpont fő mérnökeként dolgozott. A legenda szerint a Városligetben sétálva kapta meg az ikletet a váltakozó áramú motor működési elvéhez, amelyet a homokba rajzolva vázolt fel a barátjának. De van más budapesti vagy magyarországi vonatkozás is, hiszen van egy musical, egy kétfelvonásos musical show, amelynek a címe Nikola Tesla Végtelen Energia. Ez egy rendkívül sikeres és látványos magyar musical. A darab hatalmas nemzetközi elismerést is szerzett. 2025 nyárán a Ázsia legnagyobb musical fesztiválján elnyerte az év musicalje fűdíjat is. Egyébként a darab folyamatosan turnézik az országban, és legközelebb, szeptember 12-én szombaton Pomázon lesz látható, míg Budapesten szeptember 26-án. Na de hogy mit mond Nikola Tesla a visszarendeződésre? Ez jön most a folytatásban. A jelen az övék, a jövő, amelyért én igazán dolgoztam, az enyém.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Ma ragyogó, teljesen felhőtlen napsütéssel indítjuk a napot, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délelőtti órákban már elérjük a 24-27 Celsius fokot, a délkeleti szél mérsékelt marad. A népi kalendárium szerint szeptember elején, kisasszony napja után már beköszöntenek a hűvösebb hajnalok és az őszi harmat, de a mai délelőtt még hamisítatlan nyári hangulatot áraszt, ami a ruházatot illeti a délelőtti gyors melegedés miatt egy vékony pamut póló tökéletes választás, de érdemes egy könnyű kardigánt is magunkkal vinnünk az induláskor, és ne felejtkezzünk el a napvédelemről, a fényvédelemről. Maradjanak velünk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: Reggeli Express rovat mai vendége Borbély Tardi Anna, kulturális menedzser, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Amiről beszélgetünk, és amire meghívjuk a hallgatókat, az nem más, mint a 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, ugyanis a Ferenci Múzeumi Centrum szakrális összművészeti fesztiválján Szentendre 9 temploma és 3 imaháza tárja ki ismét kapuit a zenei, irodalmi, egyház művészeti és képzőművészeti programok előtt szeptember 11-e és 13-a között, és az idei zenei vezérfonal Bach csodálatos örökérvényű muzsikája. Szerintem jobb választás nem is lehetett volna, de ez a személyes megjegyzésem. Ugye 6. alkalommal rendezik meg a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét. Mit jelent ma Szentendrén kinyitni ezeket a templomokat a közönség előtt?
4: Egyfelől egy nagyon-nagyon fontos misszió, amit ezzel a hétvégével teljesítünk, hogy az épített örökségbeli kincsünket azt meg tudjuk ismerni, és fel tudjuk rá hívni a figyelmet. Szentendrét mindenki ismeri, mediterrán hangulatú szép város, ahol jót lehet fagyizni a Dunaparton, és esetleg még azt is tudják, hogy festők vagy a művészek városa. De az, hogy milyen hihetetlen izgalmas épített öröksége van, és milyen fantasztikusan izgalmas története van annak, hogy hogyan lehet egy ilyen pici belvárosban ilyen rengeteg sok templom, erre érdemes évről évre fölhívni a figyelmet, és egyébként érdemes a szentendreieknek is egy picit felhívni a figyelmét arra, hogy az, ami mellett nap mint nap elmennek, az milyen hihetetlen izgalmas történeteket és milyen fantasztikus közösségeket rejt, mert hogy ez a hétvége a közösségek ünnepe is egyben.
3: Idén a megújulás a hétvége mottója, miközben ugye a zenei programok középpontjában Bach muzsikája áll. Hogyan kapcsolódik össze a megújulás gondolata Bach örökérvényű zenéjével?
4: Mindenki, aki a művészet felé fordul, az szerintem alapértelmezetként tekint arra, hogy művészettel, művészeti alkotásokkal foglalkozni az maga a folytonos megújulás, interpretációk, kapcsolódásoknak a láncolata tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvan az a személyes élménye éppen Bach muzsikájával kapcsolatban is, hogy évről évre, időszakról időszakra, évtizedről évtizedre hogyan mélyül, hogyan változik a kapcsolatunk vele. Azt gondolom, hogy ez ilyen alapvetően meghatározó életművekre igenis érdemes időről időre érdemben és komolyan ránézni, érdemes újra hallgatni, és érdemes megvizsgálni, hogy most éppen mit tartogat számunkra. Úgyhogy talán ez a legfontosabb gondolat, és ez a legszebb gondolat, ami a fejünkben volt, mikor Bachot választottuk, mint középpontot ehhez az idei évi hétvégéhez.
3: A 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, tehát szeptember 11-e és 13-a között lesz, és nagyon sok színű a program, hiszen nem csak koncertek lesznek, hanem irodalmi estek, előadások, templomsíták, képzőművészeti programok, úgyhogy ajánljunk párat a hallgatóknak, de arra kérek mindenkit, hogy a Ferenci Múzeumi Centrumnak a femusz.hu oldalon nézzék meg a részletes programokat, és válasszák ki azt, ahova szeretnének elmenni, vagy többet válasszanak, mert szerintem úgy lesz teljes az egész élmény. Szóval emeljünk ki egy párat, jó?
4: Nagyon nehéz párat kiemelni, de azért megpróbálom. A Vigad zenekarral nyitjuk a hétvégét 11-i pénteki délutánon. Ezen a napon érkezik hozzánk Mózer Ádám, akit Vajda János segít majd egy helytörténeti előadással. Ez a zsidó imaházban kap majd helyet ez a program. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tavalyi év egyik legnépszerűbb programján felbuzdulva az idei évben is meghívtuk Bősze Ádámot, aki az idei évben Monteverdiről fog nekünk beszélni a rá jellemző hihetetlen könnyed és szórakoztató regiszterben. Az este folyamán pedig Péter Pál templomban Virág András orgona művész koncertjét élvezhetjük majd. Szombati napon napközben érdemes a gyerekekkel is neki indulni. A városi séták, illetve egy-egy templomot bemutató előadásokat követően itt egy fiatal tehetség fog bemutatkozni az izbégi templomunkban, Lár Janka fuvola koncertjét élvezhetjük. Este pedig az evangélikus templomban Szalóki Ági érkezik, aki kifejezetten istenes énekeken alapuló jazz improvizációkkal fog meglepni bennünket, és egy rendszeres vendégünk zárja a szombati napot, Szent Efrém énekegyüttest. Ők az alapítás óta minden évben töretlen népszerűséggel velünk tartanak, úgyhogy már csak Babonából is meghívjuk őket évről évre. És a vasárnapi napunkon is hóra tanítás, ahol egy kicsit meg is mozgathatjuk magunkat, ami nagyon népszerű szokott lenni, és a Szentendrei Kórus is fellép majd a református templomban délután 5-kor. Szakács Gergő érkezik a reformátusokhoz este 7 órá, és a záró akkord, hogy stílszerű legyek, Péter Pál templomban Szabó T. Anna és Grillusz Dániel verses zenés műsora. Ez tehát csak a fősodor, amit kiemeltem. Itt folyamatos séták, akár biciklis túrák, skanzen is kapcsolódik hozzánk, hiszen ott is sok épített templom van. Tehát tényleg érdemes a www.femus.hu oldalon elmélyülni a programba, és kiválasztani azt, ami az idei évben a leginkább kecsegtetőnek tűnik, és csatlakozni hozzánk és a szentendrei közösségekhez.
3: 9 templom és ugye 3 imaház kapcsolódik most a 6. szentendrei nyitásához.

0: vége létrejön. Szentendre ugyanis úgy lehetett az, aminek ma ismerjük, hogy egymás mellett békésen és hatékonyan jól tudtak együttműködni. Az ide érkező különböző helyről jött, és különböző felekezethez tartozó közösségek. Ez az a hagyomány, ami tulajdonképpen tovább él, és ez az a hagyomány, amin ez a nyitott templomok hétvégéje is alapulni tud. Itt tényleg úgy zajlik a szervezés, hogy minden felekezet képviselője odaül egy asztalhoz, elmondja, hogy mi fontos neki, mi az, amit kiemelne, ki az, akit az idén meghívna magához, és így áll össze a hétvége programja, tehát aki csatlakozik hozzánk a nyitott templomok hétvégéjén, az nem csak az épületeinket és nem csak a hagyományainkat, hanem az élő és folyamatosan megújuló közösségeinket is láthatja működés közben, és természetesen megismerheti azokat, akik ezeknek a közösségeknek a motorjai, és akiktől olyan élő és olyan maiak, amilyennek mi ismerjük, úgyhogy ez egy külön büszkeség számunkra. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a magának legjobban tetsző programot, és tényleg felekezeti hovatartozástól függetlenül ki tudjuk nyitni saját magunkat is a másik közösségek értékeire, mert ez is egy értéke, és ez is egy erőssége ennek a hétvégének.
1: A templomok egyedisége sok mindenben rejlik, de például abban is, hogy mindegyikben különböző orgona van, és hát itt, aki szereti, hogy hallatszódik, illetve hogyan szólal meg egy-egy orgona egy kisebb vagy egy nagyobb templomban, szerintem annak is érdemes elmennie, és hát erről az orgona művészek rengeteget tudnak egyébként mesélni, és lesz ilyen koncert is, úgyhogy érdemes megnézniük tényleg a femusz.hu oldalt. És legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretén belül beszélgettünk, és akkor is arról beszéltünk, hogy egy picit hosszabb nyitvatartással várja az érdeklődőket a Ferenci Múzeumi Centrumnak az intézményei, és én azt sejtem, hogy ez most a 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén is így lesz, ugye?
0: Ez így van, tehát úgy érdemes ellátogatni Szentendrére, hogy tényleg érdemes elszánni a napot, és tényleg érdemes igazán feltöltődő, de mégiscsak egy egész napot igénybe vevő sétára készülni. Azt az egyet kiemelném, hogy hogyan kapcsolódik a múzeum Igen. és a nyitott templomok programja, ugyanis nagyon, nagyon nagy büszkeség, hogy az éppen 100 éve alapított szentendrei régi művésztelep alapító művészei készítették az oltárképeket a keresztelő Szent János templomunkhoz. Van is egy sétánk erre, ahol Bodonyi Emőke bevezet bennünket abba, hogy hogyan is alakultak ki, és hogyan is jutottunk el oda, hogy akkori kortárs festők csinálhatták meg a templomi képeket, és aztán, ha megtetszettek ezek a képek, akkor azonnal lemehetünk a művészetmalom kiállító térbe, ahol a 100 éves művésztelep teljes történetét megismerhetjük, és egy-egy alkotó dedikált munkáit is megcsodálhatjuk, tehát egy valódi, hamisítatlan és igazán Szentendréről is szóló élményt kaphatunk, hogyha ezekre a pici részletekre odafigyelünk.
1: 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéje tehát szeptember 11-e és 13-a között, és hát mondhatom azt, hogy akkor elég sűrű volt augusztus közepétől, most jön ez a hétvége is, de mi minden fog még történni, mert én azt gondolom, hogy túl sok unatkozás nem lesz a következő időszakban sem.
0: Nem szokásunk unatkozással tölteni az időt, de valóban ez a fesztiválos időszak ez most zárul, és visszatérünk a múzeumi programokhoz. Ugye a 100 éves a művésztelep kiállításunk az egészen az ősziszünet végéig lesz látogatható, úgyhogy érdemes a kísérő programokat is megnézni, mert itt is rendhagyó tárlatvezetések, táncos performanszok, kapcsolódó irodalmi programok is lesznek még az októberig tartó időszakban, úgyhogy érdemes rá odafigyelni. Gőzerővel készülünk a következő megnyitónkra, ami Szilágyi Lenke fotóművésznek Bolyongó címmel megnyíló fotókiállítása lesz, ami a Ferenci Múzeumban kap helyet, meg fog újulni a Szóbel kiállításunk. Annyit elárulhatok, hogy Szóbelnek a nőkhöz való kapcsolatát fogja boncolgatni ez az új tárlatunk, úgyhogy erre is nagyon nagy erőkkel készülünk, és utána pedig az évzáráshoz közeledve itt egészen különleges és kuriózum programokkal fogjuk majd zárni az évet. Ugye nagyon nagy büszkeség, hogy idejében Anna Margit Ámos Imre Emlékmúzeum újra nyithatott. Itt trauma feldolgozáshoz kapcsolódó és pszichológiai igényességű programok kapnak majd helyet az év végén, tehát femusz.hu nem csak a nyitott templomok hétvégéje kapcsán, hanem egész évben érdemes figyelni a programjainkat és ellátogatni Szentendrére, a Ferenc

0: Múzeum múzeumaiba.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Szerintem fogunk még beszélgetni az év során. Kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a program is, és nagyon sokan látogassanak erre. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Borbély Tardi Annát hallhatták, kulturális menedzsert, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en most érkezzen még néhány programajánlat. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszobású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hűsök tere, magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a BFZ gyermekkórusa is megszólal. És szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A látogatók többek között dog dancing, frisbee, terápiás és rendőrkutyás bemutatókat láthatnak. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jogán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek, emellett kutya gazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is lesznek. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, és abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt. Az elmúlt percekben Joseph Haydn D-moll szimfóniájának az első tételét hallhatták a Capella Savaria előadásában. És képzeljék el, hogy 20 éve hajózik velünk Rumini, és hamarosan újra kifut a Szélkirálynő. 20 éve, hogy megismertük Ruminit, a magyar gyermekirodalom egyik legkedveltebb kalandvágyó kisegerét, aki egy utcai verekedés után hajósinasnak szegődik a Szélkirálynő 3 árbócos vitorlására. A jubileumre egy új kötet és egy Rumini kiállítás is érkezik. Rumini bejárta a világ tengereit. Megfordult különleges szigeteken, találkozott varázslókkal, kalózokkal, szellemekkel és sosem látott lényekkel, és közben generációk egyik kedvenc mesehősévé vált. Berg Judit 2006-ban megjelent regényével egy olyan különleges világ született, amelyben tengeri kalandok, varázslat, humor, barátság, veszélyes küldetések és felejthetetlen szereplők várják az olvasókat. A sorozat első kötete 2007-ben elnyerte az év gyermekkönyve díjat, azóta pedig generációk egyik meghatározó gyerekkönyvélményévé vált. Berg Judit, József Attila és Hubi díjas Rumini sorozata már jóval több, mint könyvek sora. A könyvek mellett számos színdarab, hanganyag és hangjáték, társas és kártyajáték, foglalkoztató, valamint tanítási segédanyag is született a Ruminiverzumhoz. A történetek megelevenednek a Rumini játszótéren és a Bartók Pagony kalandszobáiban, ahol a gyerekek nem csak olvasói, hanem szereplői is lehetnek a kalandoknak. A sorozat pedig Magyarország határain túl is útnak indult, számos nyelvre lefordították, így Rumini történetei egyre több ország olvasóihoz jutnak el. Nem véletlenül Berg Judit szerint a Rumini történeteknek az a céljuk, hogy fordulatosak, izgalmasak, kiszámíthatatlanok és viccesek legyenek. A Szélkirálynő legénysége útjai során elnyomott népekkel, vidám erdőlakókkal, kalózokkal, varázslókkal, jóságos és szívtelen uralkodókkal találkozik, és persze mindig akad valami, ami alaposan felforgatja a hajósok életét. A sorozat közben a szereplők világa is folyamatosan gazdagodott. A kezdetben fiúkból álló történetben később vagány lányok is fontos szerepet kaptak, sőt még egy kis szerelem is szövődött. Rumini együtt nőtt az olvasóival. A Most én olvasok sorozat kötetei már az olvasni tanulóknak kínálnak belépőt a Rumini verzumban. A Rumini könyvek a kezdő és a haladó olvasás között teremtenek hidat, a klasszikus regények pedig azokat várják, akik készen állnak a nagy összetett kalandokra. Így Rumini az olvasás tanulás első lépéseitől egészen a hosszú nagy kalandregényekig elkísérheti a gyerekeket. A Rumini kötetek többféle kiadásban és különböző illusztrátori világokkal jelentek meg. A keménytáblás klasszikus kiadásokat Kálmán Anna, a puha fedeles változatokat Nagy Zoltán illusztrációi kísérik, míg a Most én olvasok és a Rumini sorozat történetei Rátkai Kornél színes rajzai teszik még elevenebbé. Talán éppen ez a sorozat egyik legnagyobb titka. Minden gyerek másképp találhat benne kapcsolódási pontot, de ha egyszer felszállt a Szélkirálynőre, nehéz lesz leszállni róla. És a történetnek még nincs vége. 20 évvel az első Rumini megjelenése után érkezik az új kötet, így a Szélkirálynő legénysége ismét útnak indul, új helyszínekkel, új kalandokkal és természetesen a jól ismert szereplőkkel. És közben 20. szülinapi Rumini kiállítás is érkezik. Szeptember 19-én szombaton 11 órakor nyíló fantasztikus Rumini kiállítással felidézik, mi minden történt a kalandor kisegérrel az elmúlt 20 évben. Lesznek itt relikviák, izgalmas kellékek, színdarabokból, titkos kincsek egyenesen a szerző otthonából, és még sok más meglepetés. A kiállítás pedig szeptember 28-áig látogatható. Most viszont itt a Klasszik Rádió 92.1-en csendtől jön fel Pablo Sarasate Carmen fantasyjéből egy részlet, Brácsán Szűcs Mátét hallhatják.

7 óra, 54 perc van, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. És a műsornak azon részéhez érkeztünk el, amelyet én olyan nagyon szeretek, ez pedig az, amikor kinyílik a kalendáriumunk. Szeptember 9-én pedig a következőt mutatja. Először is minden Ádám nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. És az első dátumunk, ahova visszamegyünk az időben, 1928. Felemelkedett Kispest mellett az első pilóta irányította magyar helikopter, amelynek konstruktőre Asbót Oszkár volt. És bizony, rengeteg híres szülött is érkezik, hiszen nagyon sokan látták meg a napvilágot szeptember 9-én, például Lev Tolsztoj, orosz író. Minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik, a Háború és béke is az Anna Karenina című művei miatt, amelyeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. De szeptember 9-én született még Izsó Miklós, szobrászművész is. A Búsuló juhász, a Táncoló parasztok sorozat és a március 15-et éri Petőfi szobor alkotója, a nemzeti stílus megteremtője, az első európai rangú magyar szobrász volt ő. De Bókai Zoltán gyermekgyógyász, illetve Pogány Frigyes állami díjas építész, művészettörténész is ezen a napon látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Latinovit Zoltán. Az egyszerűség csak az átélt bonyolultságából születhet. Az egyszerűség évtizedek alatt születik. Aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sokszűgű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű. Ezt fogalmazta meg a mai napon született Latinovit Zoltán, a hazai színjátszás történetének egyik legnagyobb és legmeghatározóbb alakja, akit a közönség és a szakma gyakran a színész királyként emleget. Egyedülálló és máig hivatkozási alapnak számító versmondó volt, Ady Endre, József Attila és Radnóti Miklós verseit hallatlan mélységgel tolmácsolta. Na de nézzük, kik születtek még szeptember 9-én. Bercelli István, Kossuth Díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház mesterművésze, Werner Tibor, Munkácsi Mihály Díjas művészettörténész, Fischer Ádám, Kossuth Díjas és Wolf Díjas magyar karmester, a nemzetközi zenei élet egyik legelismertebb magyar egyénisége, aki különösen József Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner és Bartók Béla műveinek szakértőjeként ismert. De szeptember 9-én született még Kőrösi P. József, József Attila díjas költő, kritikus, illetve Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész is, valamint Hújbert Ferenc színész is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk. Hamarosan friss hírek érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrű szakaszonként, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton a Rákóczi hídtól a Boráros térig, de lassan lehet haladni a Budaörsi úton végig, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Röppenty utca megállót. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt lezárták a külső sávot. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, itt a külső sávot zárták le. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Szeptember 9-e van, 8 óra, elmúlt 5 perccel. Antonin Dvorák G-moll szláv táncának a 8. tétele érkezik hamarosan, de ebben az órában meghallgatjuk még Rossini Sejem létra című művéből a Nyitányt, illetve Pietro Antonio Locatelli D-dur koncerto grossójának a 4. tétele is érkezik, és a vetítő rovatunk is érkezik. Hiszen szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan fesztiválja 100 felújított filmet tűz műsorra. Ezekről a legendás filmekről beszélgetek Rádúj Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetőjével és a Budapesti Klasszikus Film Maraton alapítójával és fesztivál igazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Vetítő rovat mai vendége Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetője és a Budapesti Klasszikus Film Maraton alapítója és fesztivál igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan fesztiválja 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témáik közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója, és hát rengeteg minden még, úgyhogy bele is vetjük magunkat, hogy átbeszéljük azt, hogy mi is fog történni most az idei Budapesti Klasszikus Film Maratonon. Az elmúlt években én egy picit úgy érzékelem, mintha újra reneszánszukat élnék a klasszikus filmek. Miért ülnek be az emberek ma egy több évtizede készült filmre, amikor szinte korlátlanul hozzáférhetnek új tartalmakhoz?
2: Tulajdonképpen ezt több tényező befolyásolja, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a klasszikusaink ugyanúgy, mint ahogy az irodalomban, a filmművészetben is megtalálhatók. Azok a művek, amik egyszer bizonyítottak, kiállták az idő próbáját, és örökérvényűnek minősültek, és örökzöldként bármikor tudnak újra és újra generációkon keresztül fogyaszthatóvá válni, vagy fogyasztható lenni, azoknak tulajdonképpen nincs szükségük arra, hogy újra és újra érveljünk mellettük. Hiszen ezek a művek tulajdonképpen ugyanúgy a maguk minőségében, a magas minőségében, gyönyörű történeteikben, a fantasztikus időtálló minőségükben ragyognak mind a mai napig. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy, amikor elolvas újra és újra azokat a regényeket, amiken felnőttünk, ugyanúgy keressük azokat a filmeket is, amiket egyszer láttunk, és kíváncsiak vagyunk azokra, amiket lehet, hogy nem láttunk, mert esetleg korábbi generációk számára voltak kortárs filmek, és lehet az is, hogy a technológia nem tette lehetővé azt, hogy ezeket a filmeket újra és újra megnézzük, hiszen a filmtekercsek elavultak, és ma már a digitális technológia biztosítja számunkra azt a lehetőséget, hogy visszautazhassunk könnyedén a filmtörténet hajnalára, akár 130 évvel ezelőttre, hiszen ma már digitális formában, restaurált formában megtekinthetők újra és újra a Lumière-ek felvételei, azok is, amelyeket Budapesten rögzítettek, de a magyar filmek közül is egyre többet sikerül restaurált formába bemutatni a 10-es évekből, a 20-as évek alkotásaiból, és aztán egészen napjainkig. Tehát azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy régi film. Peter Bogdanovich, kiváló filmrendező, mondta ezt egyszer, hogy nincs olyan, hogy régi film. Csak olyan film van, amit már láttál, és olyan, amit még nem.
1: Klasszikus film van.
2: Igen, az, hogy valamilyen, hogy egy film klasszikussá váljon, ahhoz meg kell azért felelnie bizonyos követelményeknek. Tehát nem minden film válik klasszikussá. Attól, mert egy film régen készült, nekünk hozzánk képest régen készült, de mi korunkhoz képest régen készült, de nem biztos, hogy egy igazi klasszikussá válik. Ezért nyilván szelektálnunk kell, tehát mi is abban a fesztivál előkészítési fázisban kurátori szemlélettel válogatjuk azokat a filmalkotásokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy a magyar közönség számára fontos, hogy megismerjék, és ebben természetesen segítségünkre vannak a kiváló munkatársak a filmarchívumban, de nem csak ők, külsős kurátorok, akiket felkérünk arra, hogy a fantasztikus felkészültségükkel segítsenek ebben a válogatásban. Hogy mondjak egy pár példát, és nem az ELTE kiváló tanárai. Ugye itt Margit Házi Bejára gondolok elsősorban, vagy Vince Terézre, akik elképesztő munkát fektetnek abba az elmúlt évek óta, vagy az elmúlt évek során, hogy egyrészt azok a filmek, főleg ugye Vince Terés specialitása, a távol-keleti mozi, tehát a távol-keleti filmek olyan szemlélettel kerüljenek le válogatásra a programba, ami biztosítja azt, hogy a magyar közönség számára izgalmas, érdekes tartalmak kerülnek majd vetítésre. Margit Házi Beja azzal lett meg minket minden évben, hogy a diákjaival egy diákkurátori szekciót vezetett be a programunkba. Tehát minden évben diákoknak is lehetőséget adunk arra, hogy a saját nézőpontjuk, a saját kurátori szemléletük alapján válogassanak filmet a programba. De Varró Attila, a filmvilág szerkesztője, kiváló filmeket válogatott össze nekünk a horror filmek világából, tehát itt is ugye nem az olcsó horror filmek, hanem a vámpír filmek, klasszikus, kultikus vámpír filmekből válogatott, és Pápai Zsolt pedig egy olyan utazást kínál számunkra, amiben végig nyargalhatunk a western és az eastern világában, tehát a klasszikus olyan westerneket és olyan kelet-európai easterneket tűzünk műsorra, amik valahogy összekapcsolódnak ebben a furcsa western hangulatban, vagy az alkotójuk miatt, például vetítjük a Pisztolyhőst, ami ugye alapvetően egy amerikai film Gregory Peckkel a főszerepben, de mi tudjuk, és szeretnénk, hogyha a magyar emberek is tudnák, hogy ennek a filmnek az alaptörténetét André de Tóth, azaz Tóth Endre írta. De ugyanúgy bekerült ebbe a válogatásba például a 80-huszár, ami egy érdekes kurátori választás, mert a film megoldásai, a film formai és dramaturgiai megoldásai nagyon közel állnak a western műfajához. Tehát nagyon izgalmas, amikor a kurátori munkát elvégezzük, és természetesen mindemellett számtalan filmintézet, külföldi filmintézet ajánlja a jobbnál jobb restaurált filmjeit a programba. Körülbelül 100 filmet tudunk vetíteni a fesztivál alatt, és minden évben 300-nál magasabb filmszámot ajánlanak a nemzetközi partnereink a programba. Tehát nagyon komoly munka az, amivel a munkatársakkal előszelektáljuk a filmeket, tehát nagyon-nagyon komoly figyelmet kell fordítanunk arra, hogy milyen módon választjuk ki azt a 100 filmet a 300 beajánlott filmből, amit végül vetítésre tűzünk, mert nem akarjuk a közönségeinket, a magyar és a nemzetközi közönségünket csalódásnak kitenni. Tehát mi nekünk az kell, arról kell gondoskodni, hogy a tematikáinknak megfelelően és a minőségi elvárásainknak is megfelelően válogassuk le a programban szereplő filmeket.
1: A filmmaraton.hu oldalon egyébként mindent részletesen megtalálnak, és ugye, ahogy most már így beszéltük, hogy igen, idén is közel 100 restaurált klasszikus láthat a közönség, ráadásul több olyan alkotást is, amely egészen különleges élményt kínál a nagyvásznon. Na de hogy lehet egyensúlyozni a közönség kedvencek és a ritkaságok között?
2: Hát 100 film vetítése adja meg ennek a lehetőségét. Ezért nevezzük filmmaratonnak a kezdetek óta, mert egy olyan kínálatot biztosítunk, amiben tulajdonképpen mindenki meg tudja találni magának a kedvező és a neki kedves filmeket. Ez egy nagy svédasztal. Ez egy nagy filmes svédasztal. Mi nem azt mondjuk, hogy minden filmet meg kell nézni, mi azt mondjuk, hogy aki elindul ezen a filmmaratonon, és végigmegy ezen a hatnapos intenzív filmes programon, az biztos, hogy a saját maga ízlése, érdeklődése szerint összeállított étlapon, ha lehet ezt így mondani, olyan filmeket fog megtekinteni, amivel elégedett lesz, tehát aminek a maratoni versenynek a céljába való eljutásakor biztos, hogy egy olyan kiváló hatnapot fog tudni maga mögött, ami nem okoz neki csalódást, amivel egészen biztosan elégedett lesz, és elegendő muníciót kap arra, hogy a filmekben, a filmtörténeti kiválóságokban tett körutazásból felszívja magát újra, megerősítse magában azt, hogy érdemes moziban járni, érdemes klasszikus filmeket moziban nézni, és keresni ezeket a filmeket, igénnyel jelentkezni a filmszínházak felé, mert azért ennek a fesztiválnak az elsődleges célja az, hogy lelkesítsük, hogy motiváljuk azokat a magyarországi filmszínházakat, művelődési házakat, filmvetítő helyeket, akik képesek arra, hogy az ehhez hasonló programokat évközben is műsorra tűzzék, azok megtegyék azt, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar közönségnek van igénye a filmekre, igénye arra, hogy moziban nézze a filmeket, és van egy igényessége a magyar és a külföldi filmekkel kapcsolatban.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a vetítő rovatban. A vendégem Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetője, és a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapítója és fesztiváligazgatója.

0: Folytatódik a vetítő rovatunk, hiszen Puskás Ferenccel és David Bowie-val jön szeptemberben a budapesti klasszikus filmmaraton. Emily csodálatos élete, Thelma és Louise, a csoda csatár, 80 huszár, a gyűlölet, hamu és gyémánt, a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetjük nagy vásznon, kiváló minőségben felújítva a budapesti klasszikus filmmaratonon, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan fesztiválja több mint 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelkedik témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója. Folytassuk a beszélgetést. A vendégem Rádúj György. Beszélgessünk azokról a különlegességekről, amelyek mellett nem mehetünk el. Nekem pont egy friss élmény, hogy tegnap a főszerkesztővel beszélgettünk, hogy mi lesz most idén a budapesti klasszikus filmmaratonon, és mondta, hogy figyelj, lesz itt valami Queen film. Mondom, igen, igen, ez az, amit ugye 40 évvel ezelőtt, amikor itt volt a Queen, akkor forgattak egy dokumentumfilmet, ez akkor látható volt a mozikban, és ezt most felújították. És belenézett a teaserbe, és mondta, hogy én ezt nem hiszem el. Ez képkockáról képkockára javították fel, színezték újra, hogy elképesztő a látvány. Szóval ez a film látható lesz, ha már így bevezettem, illetve hát itt a kollégáknak a munkája az valami elképesztő, amit azzal is elismerhetünk, hogyha ellátogatunk erre a fesztiválra.
1: Így van, és ezt meg is köszönjük, hogyha a közönség érdeklődik a munkánk eredménye iránt. Ez egy különleges filmalkotás. 1986-ban Budapesten járt a Queen zenekar, kiváló szervezőknek köszönhető az, hogy ez megvalósult, ez a koncert. Mondjunk ki egy-két nevet, akiknek hálásak kell, hogy legyünk. Ezért, hogy Hegedűs László, aki tulajdonképpen éveken keresztül dolgozott azért, hogy Magyarországra csábítson jelentős külföldi zenekarokat, és ezt megvalósította, és összehozta, hogy ez megtörténjen ez a koncert. A magyar, akkori magyarországi viszonyokban, az akkori magyar hatóságokkal együttműködve egyeztetve, és a film menedzsmentjével egyeztetve, óriási munka volt, és a film alkotói, kezdjük a producerrel, Mihály Györggyel, de az alkotói stábot folytatva Zsombolyai János rendező, Ragályi Jelenér vezető operatőr, Szabó Gábor, Andor Tamás, Kende János, és sorolhatjuk azt a 16 operatőrt, aki helyet foglalt a kamerák mögött, hogy felvegye ezt a koncertet, és rögzítse a Queen Budapest és Budapest környékén töltött életképeit, amiből aztán egy hihetetlen mennyiségű nyersanyag készült, és ezt egy csodálatos női vágócsapat vágta össze, itt is mondanék pár nevet, Miklós, yeah. Mari, Losonci, Teri és Pósán Zsuzsa, őket emelném ki a vágó stábból, akik tulajdonképpen a kor eszközeihez képest egy emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Gondoljunk bele, hogy azért a magyar filmgyártásban nem volt szokványos és nem volt rutinszerű az, hogy 16 kameraállást, celluloid szalagon rögzített kameraállást egyben látva, szimultán olyan minőségben vágjanak össze, amilyen minőségben ez a film elkészült. És ez a film több, mint egy koncertfelvétel, hiszen ez dramaturgiailag is zseniálisan van felépítve, beleszőve a Queen tulajdonképpen budapesti teljes tartózkodását, megérkezéstől, ugye hajón érkeznek Bécsből, az előző koncert helyszínéről, és az őket fogadó rendezvény szervező közönség, a sajtó, mindenki megjelenik ott a kikötőben, ahogy kiszállnak, és onnantól kezdve tulajdonképpen elindul ez a budapesti kaland. És én nagyon jónak tartottam, hogy a filmnek az eredeti címét, akkor az volt a filmnek a címe, hogy Magic, a Queen Budapesten, hiszen ez a Magic albumnak a turnéja keretében valósult meg ez a koncert, és azt gondolom, hogy ez egy kis varázslat volt nekünk akkor abban az időben. Mindazoknak, akik ott voltak a koncerten, mindazoknak, akik egy évvel később a filmszínházakban tudták megnézni a filmet. Ez egy igazi varázslat volt, ami megerősítette a magyar társadalmat a változásban való, vagy a változásban vetett hitében. Hiszen Freddie Mercury, mikor elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalunkat, a színpadon 80 ezer ember előtt kifordítja az angol zászlót magyar zászlóra, akkor ott mindenki megértette, hogy egy fontos üzenetet közvetít számunkra. Úgyhogy ezt a filmet restaurálni, digitalizálni elsősorban, mert ugye ez volt a mi feladat, mármint a filmarchívum feladata, az a megőrzés volt, hogy 40 éven keresztül ezeket a a gyönyörű eredeti negatívokat a megfelelő módon, megfelelő megőrzési környezetben el tudtuk tárolni, és amikor a Sony megkeresett minket, hogy újra forgalomba szeretné hozni a filmet a Queen összes dalával együtt, akkor ezeket büszkén tudtuk vállalni, azt a feladatot, hogy ezeket igenis mi, ezeknek a megőrzését mi szakszerű módon elvégeztük 40 éven keresztül, a film negatívjai megvannak, épségben bedigitalizáltuk a filmlaborban, a filmlabor munkatársaival, és aztán egy csodálatos partnert kaptunk a restauráláshoz, hiszen a Sony felkérte Sir Peter Jackson, a Gyűrűk ura rendezőjének a cégét, illetve közvetlenül Sir Peter Jacksont, hogy a új-zélandi Park Road nevű restauráló vállalatával végezze el a digitális restaurálást. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon előkelő társaságba keveredtünk, és egy fantasztikus tapasztalatot kaptunk ezzel a küldetéssel. Úgyhogy az eredmény az önmagáért fog beszélni a filmvásznon, a budapesti klasszikus filmmaratonon kerül bemutatásra a világon először ez a restaurált kópia, tehát egy világpremiérről van szó szeptember 15-én, szeptember 19-én újra vetítjük az Urániában a filmet, és aztán később majd az októberi hónaptól kezdve a film a magyarországi mozikban is elérhető lesz Budapesten és vidéken egyaránt.
0: Az idei programban Puskás Ferenc is visszatér a vászonra a Csoda csatár eredeti Puskással forgatott változatában, miközben David Bowie is feltűnik az Éjség című filmben, de lesz ugye a zongorista, a 80 huszárt már említettük, a Thelma és Louise is tényleg hosszan lehetne sorolni. Ezek mind-mind olyan filmek, amelyek szerintem fantasztikusak, és érdemes mindenkinek az életében legalább egyszer megnézni. Már is folytatjuk a beszélgetést a vetítő rovatban. A vendégem Rádú György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetője, és a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapítója és fesztiváligazgatója.

Folytatódik a vetítő rovatunk, a vendégem Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetője és a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapítója és fesztiváligazgatója. Először a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum, a Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata, a Park Road újította fel. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Ahol az idei programban Puskás Ferenc is visszatér a vászonra a Csoda csatár eredeti Puskással forgatott változatában, miközben David Bowie is feltűnik az Éjség című filmben. De most is lesznek-e olyan filmek is vetítés?

0: vagy olyan programok, amikor mondjuk zenei aláfestés az élőben szólal meg.
1: Mindenképp, ugye a fesztivál tényleg a filmtörténet hajnalától napjainkig, illetve hát napjainkig kortárs filmeket nem vetítünk, de azt a körülbelül 20-25 évet beszoktuk tartani, hogy a filmfesztivál programjában 20-25 évnél korábban vagy régebben készült filmeket válogatunk, természetesen követve azt a logikát is, hogy restaurálásokat mutatunk be, tehát azokat a filmeket mutatjuk be elsősorban, amelyek restaurálásra szorulnak és restaurálásra estek át. Hát a régi filmek, a néma filmek mindenképp ilyenek. Ugye 100-110 éves filmekről beszélünk akkor, amikor a néma filmek korszakából válogatunk, és idén is csodálatos filmalkotások érkeznek. Egyrészt Lia de Putti, azaz Putti Lia, aki egy magyar színésznő volt a 10-es években, és aztán Németországban megreformálta a német filmgyártást, hogy nagyon elképesztő hatással volt a német filmművészetre. Hogyha a hallgatók emlékeznek a Kabaré című filmre, amikor Liza Minnelli Michael Yorknak magyarázza éppen, hogy miért vágatta ilyen furcsa egyenesre elől a frizuráját, akkor ugye felkiált és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint Lia de Putti. Hát pontosan azért, mert a Kabaré film rendezője Bob Fosse is pontosan tudta, hogy a kor Németországának egy meghatározó dívája volt Lia de Putti, Putti Lia, aki később aztán Amerikába ment, Hollywoodot is meghódította, és elképesztő csillogása, karrierje, sajnos drámai véget ért. Az ő filmjeinek a restaurált verziójával fogunk közönségnek kedveskedni, több néma filmmel, Varieté és más filmekkel. Keresse az érdeklődő közönség a Lia de Putti blokkot, hiszen ott lesznek elsősorban csodálatos néma filmek élő zenei kísérettel, friss restaurálások, világpremierek, restaurálási világpremierek, és hát emellett például olyan filmritkaságok is bemutatásra kerülnek, mint a Víradat című film, ami egy amerikai néma film, nagyon kevesen tudják Magyarországon, pedig tudni kell, hogy ez a film az első Oscar-díjas filmalkotás, és ennek a filmnek a producere nem más volt, mint a magyar származású William Fox, 20th Century Fox alapítója, azaz Fried Vilmos születési nevén, és különben azt is érdemes elmondani, hogy ez a film az első Oscar-díj ceremónián nyerte el a legjobb filmnek járó díjat, versenyben egy másik filmmel, a Szárnyak című filmmel, aminek egy másik magyar volt a producere, Adolf Cukor, azaz Cukor Adolf, a Paramount Pictures-el. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az első Oscar-díjátadón 1929-ben taroltak a magyarok, és ezt a csodálatos, fantasztikus filmalkotást is restaurálva kaptuk meg az egyik amerikai filmarchívumból, de lesz lengyel filmünk is, lengyel néma filmünk is, szintén néma filmes kísérettel, és amit minden évben a kedvenc programok közé tartozik, a közönség kedvenc programok közé, a Pathé vállalat, ami 130 éves, gondoljunk bele, 130 évvel ezelőtt alapították a Pathé testvérek azt a céget, ami mind a mai napig Franciaország egyik legmeghatározóbb filmgyártó és filmforgalmazó cége. Na, az ő 1900-as évek elejé rövid filmjeiből, rendkívül szórakoztató, virtuóz, kézzel színezett rövid filmjeiből válogatunk, amelyet a Francia Intézetben fogunk bemutatni élő zongora kíséret mellett.
0: Nézzenek meg minden tényleg információt a filmmaraton.hu oldalról, és ugye természetesen ilyenkor a fesztivál nem csak filmeket hoz Budapestre, hanem rangos nemzetközi alkotókat is, és hát velük is lehet ugye ilyenkor találkozni egy-egy esemény kapcsán, és amivel zárjuk a beszélgetést, hogy változik-e egy film jelentése azzal, hogy mi nézők évtizedekkel később egy egészen más történelmi és társadalmi közegben látjuk őket.
1: Egy film jelentése változhat, értelmezése változhat, fontossága. Olyan is van, amikor egy film a saját korában nem találja meg a közönségét. És ha 20-30 évvel ezelőtt egy újrafelfedezés keretében, vagy egyszerűen akkora érik be, egyszerűen akkora a mondani valója, akkor éri el a közönséget, vagy a közönség érzékenységét. Van ilyen. Van olyan is, amikor ez fordítva történik, amikor egy film a saját korában elképesztő sikert arat, és 20 évvel később megnézzük, és teljesen érthetetlennek tartjuk, hogy miért szerette az akkori közönség. Ilyenek a filmalkotások. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy az irodalmi alkotásokat, nagy mennyiségben kell fogyasztani a filmeket is, ahhoz, hogy az általános műveltségünket gazdagítsuk, és a világról alkotott képünket szélesebbé tegyük, színesebbé tegyük. Azt gondolom, hogy a filmek ugyanúgy, mint az irodalom és a művészetek az értékrendünk megalapozásához nélkülözhetetlenek, tehát járjunk moziba, nézzünk filmeket, és azt gondolom, hogy minden egyes mozivászon előtt eltöltött perc az gazdagít minket belülről.
0: És ezt most megtehetjük különleges filmek között, szeptember 15-e és 20-a között, hiszen 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken, ez a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, nagyon jó filmnézést kívánok mindenkinek, köszönöm. Az elmúlt percekben Rádúj Györgyöt hallhatták, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetőjét és a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapítóját és fesztivál igazgatóját.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Ma ragyogó, teljesen felhőtlen napsütéssel indítjuk a napot, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délelőtti órákban már elérjük a 24-27 Celsius fokot, a délkeleti szél mérsékelt marad. A népi kalendárium szerint szeptember elején, kisasszony napja után már beköszöntenek a hűvösebb hajnalok és az őszi harmat, de a mai délelőtt még hamisítatlan nyári hangulatot áraszt, ami a ruházatot illeti a délelőtti gyors melegedés miatt egy vékony pamut póló tökéletes választás, de érdemes egy könnyű kardigánt is magunkkal vinnünk az induláskor, és ne felejtkezzünk el a napvédelemről, a fényvédelemről. Maradjanak velünk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton a Rákóczi hídtól a Boráros térig, de lassan lehet haladni a Budaörsi úton végig, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Röppentyi utca megállót. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt lezárták a külső sávot. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Néhány percen belül 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most azt nézzük meg, milyen színházi ajánlatot hozok ma estére. Most is nehéz választani, hiszen a Fővárosi Nagycirkuszban még látható a Mirázs című előadás, az Átriumban a Színház csináló, míg a Rózsavölgyi Szalomban a Két pápa című előadást hallhatják, de én most az 5-ös 10-be hívok mindenkit. A Charlie című előadásra. Tóth Károly előadó művész és Hód Adrián koreográfus estje beszélgetéssel. Egy kerekesszékes táncművész szürreális hétköznapjai mozdulatokkal elmesélve. A Halász Péter díjas előadás után közönség találkozó is lesz, amelyhez ezúttal Herzog Noémi színikritikus esztéta és Montánk Vince színháztörténés csatlakozik. Az Idol és a Harmónia által kijelölt utat folytatva Hód Adrián előadásának középpontjában Tóth Károly kerekesszékes táncosán. Hód egyszerű, de mélyre menő célja, hogy Tóth Károly személyiségét kiemelje a színpadon. Károly nem normatív testű előadóként, mindennapjainak élményeit bemutatva, formabontóan inspiráló módon tud nekünk a türelemről és a nyitottságról beszélni. Tabuktól mentesen intim betekintést enged az életébe. A darab létrehozói hisznek abban, hogy a kortárs előadó művészet alapvető társadalmi változások katalizátora lehet. Az előadás a kortárs tánc szabályainak újragondolásával a befogadás fontosságát hangsúlyozza. Megkérdőjelezi a normatív elvárásokat, társadalmi normákat és a művészet szerepét. Szeretné növelni a figyelmet az inkluzív előadó művészek iránt, elősegítve egy befogadó kulturális környezet kialakulását. Az előadás Tóth Károly, Hód Adrián, Surányi Judit és Mákó Rozália alkotói együttműködésében született. Az előadó Tóth Károly. Ha ellátogatnak tehát ma este az 5-ös 10 művelődési házba a Charlie című előadásra, én nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Következik Edvard Grieg, Peer Gynt első szvít, Anitra tánca. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar. Karmester Szabó László.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valaha mért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain továbbra is. A Budaörsi úton végig, a Bécsi úton és a Szentendrei úton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt befelé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Boráros térig. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 13. kerületben lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál építkezés miatt. A 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röppenty utca megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele, hiszen szeptember 9-e van, és 9 óra elmúlt, nem 9 percen, hanem csak 5 perccel. Már is felcsendül Franz Benda, E-moll fuvora versenyének a harmadik tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Franz Schubert második B-dur szimfóniájának a harmadik tételét is, és Gershwin Eigat Rhythm című műve is felcsendül majd. És amiről szó lesz, hogy a Mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A produkció szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorán szerepel, a vendégem pedig a darab szövegírója, zeneszerzője és egyik szereplője Szomor György lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szomor Györgyöt, színész, zeneszerző, szövegírót és rendezőt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek ős bemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A produkció szeptembertől természetesen a Budapesti Operett Színház műsorán szerepel majd. Megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz török és népzenei motívumokkal ötvözi, és a rock musical második Lajos Habsburg Mária és kortársai sorsán átidézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Szerintem a történelemben mindig könnyű utólag okosnak lenni, de most, ha egyetlen döntési helyzetbe visszamehetne a darab szereplői közül bármelyikhez, akkor kihez menne oda, és mit mondana neki, vagy mit kérdezne tőle?
2: Azt gondolom, hogy én minden tudással felvértezve, amit tudok a történelemről, ebben a pillanatban ezt nem tudnám eldönteni. Ebből is azt hiszem, hogy az látszik, hogy én mennyire nem vagyok döntésképes, vagy az, hogy milyen nehéz helyzetben voltak ők.
1: És amikor ugye belemerülünk egy picit egy-egy történelmi helyzetbe, akkor jöhetnek olyan dolgok, amelyeket nem is tudtunk, nem is gondoltunk, vagy ellentmondásos információk vannak. Történt-e ilyen a felkészülés alatt, amíg nagyon beleásta magát ebbe a darabba?
2: Épp ezért próbáltam minél több forrásból tudakozódni, hiszen annyi sztereotípia volt Mohácssal kapcsolatban, és annyi mindent gondolnak ma másként, kiderültek viszonyokról is, hogy nem feltétlenül úgy voltak, ahogy eddig hittük, de ahogy ez a történelemben szokott lenni, pontosan nagyon sok mindent nem tudunk, hogy történt, csak időnként feltételezünk, vannak írásos dokumentumok, amit viszont belegondolunk, hogy a mai korból egy levelezésből, vagy egy írásból, akár egy hírekből kiragadott epizódból, éppen kinek a szemszögéből nézzük azt a helyzetet, attól függ, hogy ítélünk meg akár egy mai helyzetet, és ha épp az egyik félnek az írásos, vagy a szavait halljuk, akkor onnan az ő szemszögéből látunk valamit, de teljesen másképp látjuk, ha a kortársnak egy másik embernek az elbeszélése, narratívája szerint hallgatunk meg valamit, szóval ez azt hiszem, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan ahogy történtek. Vannak olyan dolgok, amikben egyeznek a történészek is, egyeznek az információk is, ott el lehet dönteni, de nagyon-nagyon sok minden van épp ezért a történelemben, amit csak feltételezhetünk. És természetesen a darabban is olyan szinten vannak fikciók, hogy tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben azt is tudjuk, hogy mi volt a szituáció, és hogy egy ember akármilyen rangban van, egy király, egy nemes, egy hadvezér, mit érezhetett, és amit mi tudunk a történelemből, ezeket megpróbáltuk feldolgozni, és ezeket megpróbáltuk az érzelem nyelvére lefordítani.
1: Azért érdekes a mi beszélgetésünk most, hiszen Ön a darab szövegírója és zeneszerzője, és mindeközben ugye második Ulászlót is játsza, és én szerintem ilyenkor rengeteg minden hat. Rengeteg tudás van, és közben meg kell formálni egy szerepet, amin gondolkodik. És én biztos vagyok benne, nagyon sokáig gondolkodott, hogy milyen legyen az Ön második Ulászlója, de közben ugye előtte meg már nagyon sok információ volt. Szóval nekem itt ez egy ilyen nehéz helyzetnek tűnik, hogy hogyan lehet úgy elvonatkoztatni attól, hogy ismeri a darabot kívülről, belülről az utolsó milliméterig, és mégis egy szerepet el kell játszani egy rendező kérésére. Szóval hogy alakult ez?
2: Alapvetően ez egy hálás feladat ilyenkor. Nem magát a szerepet megfoglalni, az is, de az, hogy van nekem van egy segítő, Komonai Zsolt, aki rendezte a darabot, hiszen én annak idején már, amikor megírtam, akkor volt egy elképzelésem a színrevitellel kapcsolatban, és ő nagyon jó ilyenkor egy külső szem, hiszen én beleragadok bizonyos helyzetekbe, vannak olyan gondolataim, amiktől már nagyon nehéz elvonatkoztatni, és ilyenkor jó egy külső szem, aki megfoglalkozik fogalmazza egy picit másként, egy picit máshonnan nézve, és jó erre így rápillantani, és jó meghallgatni azokat a gondolatokat, amit ez valakiben teremt, és aztán erre én tudok megint reagálni, és aztán ez egy közös munkává kezd válni. Így volt valahogy ez a darabbal kapcsolatban is, és a szereppel is, ami nekem egy hatalmas élmény volt, mert amikor még senki nem ismerte magát a darabot, csak én, és aztán később becsatlakozott ehhez a Zsolt, és olyan jó volt valakivel beszélgetni róla, hogy mit gondol, és olyan jó volt ebben közösen gondolkodni, hogy már nem egyedül voltam, hanem valakivel meg tudom beszélni ezeket a dolgokat, és ő is el tudja mondani az ő érzéseit, az inspirációit, és aztán ezt tovább fejteni ketten.
1: Szerintem érdemes megnézni ezt a darabot, és most már ugye ezt Budapesten is megtehetjük, hiszen szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorában is szerepel. Már is folytatódik a Múzsa rovatunk, a vendégem pedig Szomor György, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical szövegírója és zeneszerzője.

0: Folytassuk a múzsa rovatunkat. A vendégem Szomor György, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical szövegírója és zeneszerzője, illetve egyik szereplője. Hiszen a mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba ez a rock musical, amelynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A Szomor György által jegyzett, a megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz, török és népzenei motívumokkal ötvözi. A történet főhőse egy fiatal király, aki tudta, hogy hatalmas túlerő közeleg mégsem fordított hátat országának. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedt el, mégsem tűnt el. A rock musical II. Lajos Habsburg Mária és kortársaik sorsán át idézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. A produkció szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorán szerepel. Folytassuk a beszélgetést.
1: Ennek van is egy fontos üzenete, és ez mindenhol ki van emelve, hogy mindig itt leszünk. Ez a Mohács 500 című rock musicalnek talán a mottója is, de miért ez lett az a gondolat, amit úgy érzed, hogy ki kell emelni?
2: Darabban is többször elhangzik a dalokban, és azért fontos számomra, mert és azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem a Zsolt számára is egyébként, aki adta neki ezt a címet, és sugallta, hogy legyen ez a címe az előadásnak, és megérezte azt, amit én gondoltam erről a darabról, hogy akármennyire is sorstragédiának éljük meg Mohácsot, és a magyarság rengeteg ilyen nehézségen, drámán ment keresztül a történelem során, és mégis itt vagyunk. És ebben a címben pedig a remény van benne, hogy mindig itt leszünk. És 500 évvel meg tudunk emlékezni 500 év után azokról a hősökről, akik akkor megvívták ezt a reménytelennek tűnő küzdelmet, és mi 500 évvel később tudunk rájuk emlékezni egy darabbal, és el tudjuk mesélni az ő történeteiket, megpróbáljuk elmesélni az ő történetüket, a történeteiket, hiszen azok a történelmi személyek, akiket mi ismerünk, ők húsvér emberek voltak, és érzésekkel, gondolatokkal, kétségekkel, kérdésekkel, mi ebben a darabban időnként feltesszük azokat a kérdéseket, amiket esetleg ők is feltettek.
1: Ebbe a történelmi eseménybe hol kapcsolódunk be a darabbal, és a honnan indulunk el, és hova jutunk?
2: Konkrétan a Rákosi végzéstől kezdődik a darab, Ulászló uralkodásakor, és onnan megyünk ugye Lajos születésén át, ami alapvetően koraszülött volt, és nem akarok, mert sokszor volt olyan, hogy én elkezdtem elmerülni ebben a történetben, és az így ilyen végtelen hosszú mondattá vált, úgyhogy megpróbálom röviden lezárni. Innen indulunk Ulászlótól, és egészen ugye a Mohácsi csatáig tart a történet. Lajos nehéz sorsáról, ugye egy király, aki 20 évesen meghalt, és a születésekor elveszti az édesanyját, 10 évesen teljesen árva lesz, egyedül uralkodik, ül a trónon, és neki kell rengeteg mindenben döntenie, olykor nem döntenie, és közben emberek segítik, emberek időnként a hatalmára törnek, ezek a hatalmi játszmák, a szerelem, ami eljön az ő életében, amit egyébként megszabtak neki, előre eldöntött házasság, ami mégis szerelemmé lett, és közben meg rohanunk egy történelmi tragédia felé, és a halála felé. Röviden ennyit tudok elmondani a történetről, de hát közel sem mondtam el mindent.
1: Hát el kell menni megnézni, és aztán persze még a zenei részéről és a koreográfiai részéről még nem is beszélgettünk, de abban biztosak lehetünk, hogy ez egy monumentális mű, és hát amit a színpadon látunk, az is az, hiszen rengeteg művész van a színpadon, de azért a zenét még egy picit bontsuk ki. Ugye azt mondtam, hogy rockzenét, reneszánsz, török és népzenei motívumokkal ötvözi. Mennyire volt szabad, és mennyire engedte el a képzeletét ebben?
2: Valahogy nem is nagyon terveztem egyébként, amikor elkezdtem írni a darabot, nem volt tervszerű, hanem valahogy organikusan jöttek ezek a dalok, a stílusok is, minden, valahogy sugalt valamit a történet, az a jelenet, a mondani való, és megpróbáltam ezt meghallani, úgyhogy teljesen szabad volt a fantáziám, mert nem is korlát be, épp ezért időnként azt gondolom, hogy a rock zenétől egészen a klasszikus musical zenéig sok minden van benne, ami vagy akár a reneszánsz zene, vagy a népzene, amit egy egységes hangszereléssel próbált Lipényi Gábor egy térbe terelni, és ez úgy érzem, hogy nagyon sikerült, zseniális lett a hangszerelés, és igazából, amikor most ránézek a műre, akkor azt gondolom, hogy jól tettem, hogy hagytam az érzéseimet szabadjára engedni, és így született valami.
1: Az előadásnak ugye a rendezője Homonnay Zsolt, az előadás koreográfusa Simon István, és az előadás díszlet tervezője pedig Túri Erzsébet, és közben nekem az jutott eszembe, hogy augusztus 29-én Mohácson ugye nem egyszerűen egy előadást mutattak be, hanem ugyanazon a helyen és ugyanazon a napon 500 évvel később meséltek újra erről a történetről. Amikor ott állt a színpadon, akkor volt olyan pillanat, amikor nem színészként vagy szerzőként, hanem egyszerűen magyarként élte meg azt, hogy itt vagyunk?
2: Most is libagörös lettem. Igen. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik ott voltunk. Még ha azt gondolom, mások elmondása szerint ez az előadás közben is megszületett, ez a gondolat és érzés bennük, de az előadás végén azt hiszem mindannyian úgy álltunk ott a tapsrendben, amikor igazán szembe tudtunk nézni az a 7000 emberrel, aki ott volt, és a szemükbe tudtunk nézni, és összenéztünk mi 7000 magyarok ott, és ez fantasztikus volt.
1: De ezt megtehetjük Budapesten is, hiszen szeptember 11-től viszont már a Budapesti Operett Színháznak a nagy színpadán látható ez a darab, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical.
2: És bár reprodukálhatatlanak tűnik az a dolog, hogy az 500. évfordulón pont augusztus 29-én Mohácson bemutattunk egy darabot, egy ős bemutató történt, de mégis mi estéről estére ezt az Operett Színház színpadán szeptember 11-től megpróbáljuk újra átélni, és reméljük, hogy a közönség ebben velünk tart, és ebben az utazásban a társunk lesz.
1: Az operett.hu oldalon pedig megtalálnak minden részletes információt, én pedig kívánom,

0: Köszöntöm a hallgatókat! Ma ragyogó, teljesen felhőtlen napsütéssel indítjuk a napot, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délelőtti órákban már elérjük a 24-27 Celsius fokot, a délkeleti szél mérsékelt marad. A népi kalendárium szerint szeptember elején, kisasszony napja után már beköszöntenek a hűvösebb hajnalok és az őszi harmat, de a mai délelőtt még hamisítatlan nyári hangulatot áraszt, ami a ruházatot illeti a délelőtti gyors melegedés miatt egy vékony pamutpóló tökéletes választás, de érdemes egy könnyű kardigánt is magunkkal vinnünk az induláskor, és ne felejtkezzünk el a napvédelemről, a fényvédelemről. Maradjanak velünk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baros tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az András

0: Budaörsi úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain továbbra is. A Budaörsi úton végig, a Bécsi úton és a Szentendrei úton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt befelé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Boráros térig. A hetedik kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 13. kerületben lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál építkezés miatt, a 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röppenty utca megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, 3:49 előtt járunk, és úgy látszik ma, a filmek valahogy túlsúlyban vannak a műsorban, hiszen szeptemberben ismét a mozikban a 25 éves Gyűrűk ura trilógia, úgy gondoltam, hogy ezt nem szabad kihagyni, hogy erről beszámoljak. Szeptember 10-től középfölde rajongói újfent Nagyvászon élhetik át az ikonikus kalandokat. Először 2022. októberében hozta el a Pannónia mozi hálózat Peter Jackson akkor 20 évessé váló legendás trilógiáját újra a Nagyvásznakra. A Jackson jóváhagyásával digitálisan felújított 4K-s rendezői változatok akkor heti bontásban érkeztek a hálózat 3 meglévő multiplexébe, aztán 2024 elején, amikor a Lourdes is csatlakozott a Pannóniához, egy-egy napra oda is beköszöntöttek Frodóik. Az idei esemény a nagy 2022-es mintájára megint 3 hétig tart majd, hogy méltó módon megünnepelhesse mindenki az év végén már kerek negyed évszázada debütált sorozatot. A Cinema MOM, a Pólus mozi, a Go Buda mozi és a Lourdes mozi szeptember 10-e és 16-a között a 2001-es első filmet, a Gyűrűk szövetsége, majd 17-e és 23-a között a 2002-es második epizódot, a Két tornyot, végül 24 és 30-a között a 2003-as trilógia zárót, a Király visszatért tűzi műsorra. A Gyűrűk ura trilógia digitálisan felújított 4K bővített változatok láthatóak, és egy valóban komoly felújításról van szó, nem lemezes forrásokból tárul elénk a trilógia. A bővített verziókat 2022-ig csak otthon nézhettük, de a remaster nem csak dísz. A rendező maga bábáskodott felettük többféle céllal. Egyrészt a 35 mm-re forgatott filmekben akadtak következetlenségek a színezés terén, ezt korrigálták. Másrészt a Hobbitok digitális munkálatai során elérhetővé váltak olyan technikák, amik az ezredforduló idején még nem, vagy csak gyerekcipőben jártak. Így ezúttal lehetőség nyílt a Gyűrűk ura esetén is felhasználni azokat annak érdekében, hogy az alkotások úgy nézzenek ki, mintha manapság, vagy legalább a Hobbitokkal együtt forogtak volna. Persze nem mindig fogadja kitűrő öröm egy-egy 20 éves újragondolást, elég csak az 1997-es Star Wars vagy a 2002-es E.T. hírhet tuningjaira gondolni. Jackson ezekben nem akart belefutni, mindent az eredeti effektekből hasznosított újra, ezzel elérve azt, hogy egyszerűen csak a mai szemnek jobban nézzenek ki a trükkök, amik teljesen ugyanazok maradtak alapdizájnra. Hogy miképp sikerült a leporolás, arról a Pannónia törzs nézői már saját szemükkel is meggyőződhettek párszor, de most itt az újabb repetára a lehetőség, avagy azok számára a pótlásra, akik a korábbi limitált bemutatók során kimaradtak. A szinkronrajongók továbbá a már elhunyt legendás orgánumaik hallásában is örömüket lelhetik, míg az új mozi technikáért lelkesedők számára a Lourdes felújított terme nyújtat maradandóan különleges élményt. És bizony, ennek a technikának köszönhetően akár a budapesti filmmaratonon is fantasztikus filmeket nézhetünk újra. Érdemes tájékozódni és filmeket nézni. Most a folytatásban viszont itt a Klasszik Rádió 92.1-en csendüljön fel Joseph Haydn 97. C-dur szimfóniájának a 4. tétele, a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Szél György.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt. Hamarosan 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a műsor most a végéhez ért. Szerintem nagyon izgalmas volt a mai műsor, nagyon összetett és széles réteget öleltünk fel, hiszen először a 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéről volt szó, amelyet ugye szeptember 11-e és 13-a között rendeznek meg Szentendrén. Azután pedig a budapesti klasszikus filmmaraton volt a téma, amelyet pedig szeptember 15-e és 20-a között, majd pedig a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalről beszélgettem Szomor Györgyen. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A jelen az övék, a jövő, amelyért én igazán dolgoztam, az enyém.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valaha mért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma, ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piac térként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piac térré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdős inasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki második Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai második kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti várótelemként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eső és lehűlés érkezik. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Sűrűben jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csak nem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyett 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Országszerte napos, száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerész képzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerész oklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos, száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották. Következik Astor Piazzolla Libertango. Előadja a Budafoki Dohnányi Zenekar. Hegedűn közreműködik Illényi Anikó, Illényi Csaba, Illényi Katica, Illényi Ferenc. Vezényel Siló István.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Molett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pestist igazoltak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsajbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos, száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Stálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú, ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Újpesti Vasúti Híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei Hév vágányait használva a Margit Híd Budai Híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pest is igazoltak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzs-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust 2 Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos, száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe, az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli, 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Új közel-keleti úti célokra indít járatokat a Wizz Air. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995. márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is

0: telefonjáról, bárhol, bármikor. Keres a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, ma van szeptember 9-e, a hét közepén járunk, ám hamarosan a szeptember 18-án kezdődő Elszínház Fesztiválról lesz szó, ahol többek között a szombathelyi Vörös Sándor Színház a Gyévuska című darabot hozza el. Ennek rendezőjével beszélgetek hamarosan Nagy Péter Istvánnal az Impresszió rovatban. 5 és 6 óra között velünk lesz Ladányi Beáta, a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotó, a rendezvény háziasszonya. Egy délutánról beszélgetünk, szeptember 26-áról, ahol a kortárs magyar dizájn megmutatja, hogy az igazi érték sokszor éppen az ellentétek találkozásából születik. Erről lesz tehát szó 5 óra után. Most pedig Rossini szonáta vonósokra, 3. tétele következik a Budapesti Fesztivál Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e közötti már 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. A szombathelyi Vörös Sándor Színház a Gyévuska című darabot hozza el. A vonalban Nagy Péter István rendező. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Pintér Béla és Darvas Benedek zenedrámájáról van szó, amely a magyar történelem egyik legsötétebb fejezetét, a Doni tragédiát idézi meg. Mi áll az előadás középpontjában?
2: A Doni tragédia, illetve egy egész konkrétan egy kerékpáros lövész ezrednek a történetét nézzük végig. Azzal az estével indul a történet, hogy ők megkapják a parancsot, és elindulnak kelete, illetve előtte még este tartanak egy izellabát, és a történetnek a középső része az tulajdonképpen ezt a izellabát, ennek a fordulatos cselekményeit bontja ki, nagyon erős karakterközpontosság jellemzi az egészet, és hát valóban egy zenedrámáról van szó, tehát ez egy végig énekes műfaj, végig van zenéjazás, Puccini operákból táplálkozó és magyar irredent a dalok átfogalmazásából, illetve használatából épül fel a zenei anyag. A Bélára nagyon jellemző megszólaló ironikus humorral, ami természetesen elsősorban az egyes egyéni sorsok tragédiát emeli ki mindenek előtt.
1: A Gizella Bál, mintha nagyon erőteljesen ellenpontozná a Doni tragédiát.
2: Igen, ez nagyon fontos eszköze az egésznek, egyrészt a millióteremtésben, másrészt egy stílus bravúr is, ahogy megidézi a korszakot különböző karádi dalokon és sanzonokon keresztül, tehát nagyon erősen mozgatja az egészet, valami olyan koridézés, amiben én az első impresszióim, amiből aztán a forma is következett, az nagyon erősen arra épített, hogy valahogy ezt a hangulatot, mint az akkori filmesztétikán keresztül igyekeznénk megközelíteni, és ezek benne vannak azért a Béla eredeti művében is, de mi ezt felerősítettük, ezért van az, hogy igazából egy ilyen diorámán keresztül nézem végig az egészet, úgy egy ilyen széles vászlók film lenne, ahol a díszlet invencióinak köszönhetően tudjuk snittelni az egyes jeleneteket, párhuzamosan egymásban szövődő történeteket, és ebből a tulajdonképpen egy helyszínből ilyen mindenféle zegzugot csinálunk, ami alkalmassá vált, teszi arra a teret, hogy privát történetek, szálakat egymástól szépen elkülönítve, fókuszálva tudjuk bemutatni, aztán ahol meg arra van szükség összevegyíteni a különböző sztoriszálakat, és egy nagy kavalkádot és csúcspontokat csinálni.
1: Hogyan tudtátok megmutatni mindezt a kamerák által? Ugye, mert hogy itt egy színházi előadásról van szó, ami nyilvánvalóan egészen más nézőpontot ad.
2: Igen, hát ahogy mondtam, ez a díszlet nagyon erősen, vagy ez a látványvilág nagyon erősen behoz egy filmes játéknyelvet, és tulajdonképpen...
1: Ezért nem volt nehéz?
2: Hát de kihívás volt, de szerencsére Jelil utca egyébként a látványtervező szabadosította a jelmez, és kitaláltunk egy olyan formát, ami segíti egyrészt az egésznek a gördülékenységét. Ugye itt a zenei műfaj esetében nagyon erősen megvan adva a ritmus-tempóváltás, az egyes jeleneteknek a váltása, tehát ez kellett egy invenció, hogy tud ez egyszerre sok helyszínes, pergő ritmusú dolog lenni, ugyanakkor olyan szűk időkereten belül megcsinálni ezeket a váltásokat, amiket a zene diktál egyébként. Tehát ez természetesen sehol nem volt opció, hogy a zenébe belenyúlunk, vagy látványosan attól eltérünk, amit a partitúra előír. Úgyhogy mindenek előtt ezt kellett kitalálni, hogy mi lehet a tere az egésznek. Aztán még egy kihívás volt az, hogy a darab utolsó részében meg konkrétan ott vagyunk a keleti hadszíntéren, és ehhez kapcsolódóan is szerettünk volna egy nagy szenikai váltást csinálni, amit most itt nem fogok elszpoilerezni, de hogy ilyen értelem is különleges a mű, mert nagyjából a kétharmadáig egy sok cselekményszálas, de egy viszonylagos időjegységet szigorúan vevő kompozícióba szervezi magát dramaturgiailag. Ugyanakkor a végén ez teljesen elszabadul, és fragmentumokat kapok az utolsó negyed óra 20 percben több év történéseiről, ahol igazából így végig zubogunk a második magyar hadsereg tragédiáján.
1: A mulandóság és a halál hogyan illeszkedik a hétköznapok világához, hiszen ugye itt ebben az előadásban mindkettő megjelenik?
2: Hát ez nagyjából azt is lehetne mondani, hogy az egész előadás egy nagy haláltánc, ami egyfelől a személyes sorsok tragédiája, másfelől meg egy nemzeti tragédia. És nagyon fontos ebből a szempontból fölismerni ezeket a ideológiai gondolkodásmódbeli politikai paterneket, amik valahogy nagyon erőteljesen hívják fel arra a figyelmet, hogy ne jó lenne elkerülni ezeket a mintázatokat, hogyha a jövőre nézünk, vagy hogyha a saját történelmünkkel foglalkozunk. Ugye valahogy a magyar történelem szemlélet az nagyon sokáig, talán még most is eléggé fut maga után, szemben mondjuk a nyugat-európai önvizsgálattal a Magyarország kivételesen nem jeleskedik abban, hogy földolgozza a saját múltját, a saját bűneit, és ebből a szempontból is nagyon jellemző, hogy ritkák az ilyen darabok, amik ráfókuszálnak ennyire kegyetlen önelemző stílusban azzal, hogy szembesüljünk saját magunk, ugye nem csak a magunk nagyságával, hanem a magunk kiszerűségével, a bűneinkkel, stb., ami nagyon szükséges lenne ahhoz, hogy az identitásunk egy kicsit erőteljesebb legyen, nem csak egyéninek, hanem kollektíve is.
1: Uh-huh. Hát meg
2: tehát, hogy ez a darab ilyen szempontból nagyon, nagyon konokul és kegyetlenül igyekszik ezt a szembesítést elvégezni.
1: Uh-huh. Meg ez szükséges a tovább lépéshez is, nem? Hogy valamilyen módon feldolgozzuk.
2: Hát minden bizonnyal, minden bizonnyal. Ez nagyon fontos lenne ahhoz tényleg, hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba.
1: Uh-huh.
2: Sőt, messziről elkerüljük.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Gyévuska című előadást. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy Péter István rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Térségünkben továbbra is zavartalan a napsütés, igazi strandidő kényezteti a fővárosiakat és a környékbelieket. A csúcshőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot, így érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra. A déli szél kissé megélénkül, 8-9 km/h sebességű lökések hozhatnak némi felfrissülést. A régi öregek megfigyelései alapján a szeptemberi idő kellemes, hosszú őszt jósol. A mai délutáni szabadtéri programokhoz a legideálisabb viselet a lenge jól szellőző nyári ruha vagy vászonnadrág, a napszemüveg és a kalap pedig kötelező kellék. Kellemes délutánt!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A gyász személyes és társadalmi dimenzióit, illetve az elmúláshoz kapcsolódó szokások változását vizsgálja a Budapest Galéria, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítása. A tárlat olyan kortárs művészeti pozíciókat mutat be, amelyek a gondoskodás, a veszteség és az életből a nem létbe való átmenet kérdéseit járják körül. A művek a személyes veszteségektől és a gyászfeldolgozás különböző formáitól egészen a kollektív gyász rítusáig számos nézőpontot kínálnak. A tárlat megkérdőjelezi a gyász tabusítását és a társadalmi elvárásokat, amelyek gyakran láthatatlanná teszik a veszteséggel járó folyamatokat. Két hét múlva hétfőn a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba türbéje, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos programoknak. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újrakezdenek, összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okuláré projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést is a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dantéban záró buli koronázza majd meg. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenékküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Szegedi út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Balahalóza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé és a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton a Bakcsomóponttól befelé, valamint a Szélkámán tér környékén. Baleset nehezíti az Útinform információi szerint a közlekedést az M0-es autóúton az M4-es autóút felé Gyál közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! A budapesti Paloma Art Space alkotói közösségi térben rendezik meg hamarosan a Kaleidoszkóp következő eseményét. Ez egy divat bemutató sorozat, melynek minden alkalma egy-egy központi gondolat köré épül. Az őszi rendezvény témája az ellentétek. Erről lesz szó a folytatásban Ladányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadettel, a rendezvény háziasszonyával. Most pedig Vivaldi G-dur koncertó, a harmadik tétele következik a budapesti vonósok előadásában.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Ladányi Beátát, a Kaleidoszkóp ellentétek című divat bemutató egyik szervezőjét, és Tomaskó Bernadettet, aki egyébként önismereti tartalomalkotó és ennek a rendezvénynek a háziasszonya. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Sziasztok!
0: Szeptember 26-án szombat délután lesz ez a különleges divat bemutató, és azon gondolkoztam, hogy az egész élet egy ellentét, szóval nem, tehát hogy az ember felébred, akkor esetleg már vissza is feküdne, vagy szóval, hogy éjszakát váltják a nap, tehát hogy voltaképpen az egész életünk erről szól, de ti mire gondoltatok?
2: Azt tudni kell, hogy ez a Paloma Art Space-ben megrendezésre kerülő divat bemutató, most már a 7. alkalommal lesz. Először még csak ilyen nagyon kis, spontán kezdeményezésként indult, és utána alkalomra egyre profibb lett a rendezvény, majd kitaláltuk, hogy jó lenne, hogyha nem csak így lenne egy divat bemutató, hanem mindig legyen a bemutatónak egy tematikája. Tehát a tavasszal volt a metamorfózis, most meg az ellentétek lett. Próbálunk mindig olyan tematikát találni, amire több alkotónk, ott a helyszínen megtalálható divattervező, illetve a meghívott külsős divattervezők is így tudnak csatlakozni, és bele tudják vinni a saját szellemi világukat, elképzelésüket, hogy kit, hogy mozgat meg egy téma, hogy ellentét. Úgyhogy elég szabadon hagytuk ezt a lehetőséget, és adtunk is egy-két tippet, hogy világos, sötét, a hagyományos, modern, vagy az anyagok játéka, hogy egy lágy anyag, egy merev, strukturált anyaggal kombinálva. Tehát majd ez így kiderül a divat bemutatón, hogy kit, mire inspirált ez a téma, és ez hogy fog megjelenni a kifutón.
0: Mert ugye az ellentét, az nagyon sokszor harmóniát szül. Furcsa, de így van.
2: Igen.
0: Bernadett, neked mit jelent az, hogy ellentét a divatban?
1: Én ugye az önismereti oldalról kerültem be ebbe az egész produkcióba, mint modell, mint testpozitív aktivista, és azt gondolom, hogy nagyon szépen harmonizál ez a fajta önismereti út is az ellentétekkel, mert hogy az ember bármennyire sokat dolgozik magán, vagy bármennyire is törekszik arra, hogy a lehető legjobb énjét kihozza ebből az életéből, mindig történik valami, ami egy kicsit eltéríti, ami egy kicsit visszahúzza, és talán az az igazán nagy dolog, vagy az az igazán értékes önismereti út, amikor akkor is tudunk pozitívak maradni, és szeretettel gondolni önmagunkra, amikor bizony az elemek nem is feltétlen ellenünk játszanak, de mondjuk pillanatnyira úgy tűnik, hogy az élet az nem értünk van.
0: Hát mert a fejlődés nagyon sokszor egyébként nem egy egyenes út, és az a legjobb, hogyha az ember az ilyen furcsa elemeket, amelyek az útjába adódnak akár akadályként, beépíti.
1: Igen.
0: A fejlődésébe. De hát ugyanígy lehetséges ez a divatban is, hogy ott is ugye ellentétes hatásokból akár egy egyedi megjelenés születhet.
2: Teljes mértékben, meg sokszor az ellentétek nem kiölik egymást, hanem egymást erősítve tudnak megjelenni látványban is, meg amit Betty is mondott, hogy nagyon, tehát hogy számomra is nagyon fontos az önismeret és az egész divat bemutatót, nagy, sok-sok ilyen szellemi gondolat kísérelt, amiben mi így nagyon össze tudtunk csatlakozni, és hasonlóan gondolkodunk, hogy tényleg így a külső, belső, meg nagyon sok értékrend, ami érvényesül, és ez megmutatkozik, tehát így a tematikánkon kívül is az egész divat bemutató folyamán.
0: Amiről nem sokára beszélgetünk még. Jövünk vissza Ladányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án, ami egy szombati nap, lesz a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. Vendégem itt a stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Na most, hát kik lesznek a modellek? Kik lesznek azok a nők vagy férfiak, akik végigvonulnak a kifutón?
1: Igen, hát ez a rendezvényünk egyik különlegessége. Régebben is, mint divattervezőt hívtak divatbemutatókra, és szembesültem vele, hogy a divatbemutatón ilyen nagyon egységes, nagyon fiatal, és kisméretű, tehát ez a klasszik modell méretű lányokat kaptuk, hogy azokon mutassuk be a ruhát, viszont az a célközönség, akit mondjuk én is szeretnék megszólítani, az a középkorú hölgyek tábora, amiben található mindenféle alkatú, méretű hölgy, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne, hogyha látnák azt, hogy mondjuk egy ruha a divatbemutatón, hogy olyan modell mutatná be, akivel tudnak azonosulni, akik hozzájuk hasonló testalkatúak, adottságúak, karakterűek. Úgyhogy éppen ezért a modelleink úgy vannak összeválogatva, hogy a fiataltól 70 éves korig, tehát van 70 éves modellünk is, és testalkatban is a vékony modellalkattól a plus size méretig, és hogy legyen benne lehetőség szerint alacsonyabb, magasabb, körtealkatú, homokoralkatú, tehát hogy mindenki találjon olyat, amiben azt mondja, hogy ilyet, ez hasonlít rám, mert magamon is el tudom képzelni ezt a ruhát.
0: Most, ahogy mondod, ez annyira természetes, hogy az ember nem is érti, hogy miért voltak a különböző alkatok kirekesztve a divatbemutatók világából.
2: Igazából én akármerre járok, én nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozom. Tökéletes arcú, testű, hajú, pozíciójú hölgyek sincsenek magukkal megelégedve. Tehát azt gondolom, hogy, és azért nem is használom már magamra ezt, hogy test pozitív meg plus size, mert hogy ez is címkéket szül, és azt gondolom, hogy a címke az mindig kirekeszt, és ahelyett, hogy nyitna zár. Szóval, hogy annyira érdekes, hogy igazából az, hogy önismeret és önelfogadás, az tényleg mindenkire kellene, hogy hasson és vonatkozzon, mert a mai világban mindig másnak akarunk megfelelni, csak önmagunknak nem, és a saját mércénknek nem. És azt gondolom, hogy tényleg az lenne a nyitja a dolognak, hogy megismerjük önmagunkat, nem csak belülről, hanem kívülről is, akár olyan tekintetben, hogy mik azok a színek, mik azok a szabások, mik azok a stílusok, amik kiemelhetnek minket, amikkel tudunk még inkább azonosulni, vagy felerősítik a pozitív hatásainkat, tulajdonságainkat. És azért is nagyon jó ez a bemutató, mert egyrészt fantasztikus magyar tervezők munkái, és tényleg minden kézzel készül a legapróbb gombok felvarrásáig, a hímzésig, a mindenig. Másrészt pedig, mivel ennyire személyre szabott, és ennyire manufakturális termékekről beszélünk, így ténylegesen tud személyre szabott lenni egy-egy ruha, egy-egy kabát, egy-egy felső, vagy akár egy-egy ékszer is.
0: Most arra gondolsz konkrétan, hogy akár a modellek személyisége jelentett némi instrukciót vagy impulzust a tervezőknek?
2: Abszolút. Én abszolút úgy látom, hogy mindig nagyon figyelnek arra, hogy harmonizáljon az adott modellnek a színeivel, a stílusával a kollekció darabja, és egyébként a Bea nekem is most már negyedik alkalommal, pont egy éve csöppentem bele ebbe, vagy másfél éve ebbe a körforgásba. Két éve. Tehát ez a negyedik divatbemutató lesz, ahol én vagyok a háziasszony, és a Bea minden egyes divatbemutatóra megálmodik nekem egy vagy két szettet, ami abszolút egy közös alkotói munka, abszolút figyelve arra, hogy éppen milyen lelki helyzetem van, milyen színek tetszenek, és akkor tulajdonképpen így simul az ő saját kollekciójába ez az egy-két darab is.
1: Igen, mindig igyekszem, hogy akkor az én kollekcióm úgy legyen, hogy abból egy darabot a Betty mutasson be.
0: És mi jellemzi a kollekciódat idén?
1: Hát mindig egy kicsit más. Tehát én nem szeretem annyira azt, hogy olyan nagyon kötött, és ahogy én is változok, meg ahogy meglátok valami új, szép dolgot a világban, és ami inspirál, az mindig egy kicsit belejátszik abba, hogy éppen az új kollekcióm az mit mutat. És nálam például nagyon-nagyon jellemző, hogy azok a hölgyek, akik mondjuk nálam vásároltak, vagy együtt dolgozunk, és tudom, hogy ők milyen alkatúak, mivel küzdenek, hogy nem találják meg úgy alapvetően a bolti kínálatban, és az engem meg inspirál, meg az is, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát, hogy nem, ugyebár nagyon sok minden számít, hogy tényleg nagyon számít az, hogy olyan színeket viseljünk, ami jól áll nekünk, de színekben is lehet az, hogy valakinek jól állna egy szint, tudom, hogy illene hozzá a színtípusához, viszont a személyisége ez nem, mert ő jobban szeret eltűnni, és nem szeret mondjuk egy nagyon élénk szint viselni, de akkor így meg lehet találni azt, ami jól áll neki, és jól is érzi magát, tehát hogy önazonosnak tudja érezni azt a szint, azt a szabásvonalat, azt a stílus, tehát hogy egy milyen karaktert mutat meg tényleg magából.
0: Hát ez akkor is nagyon fontos, amikor magunkra hagyva bolyongunk az áruházak útvesztőiben, hogy egy olyan darabot találjunk, amiben jól érezzük magunkat, és önazonosak vagyunk, ahogy
1: hát
0: mondtam.
1: Hát ez lenne a legfontosabb.
0: Ez, abszolút. Jövünk vissza, erről beszélgetünk a folytatásban is Radányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, aki egyébként a rendezvény házi asszonya.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Szegedi út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Balhalóujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton a Bakcsomóponttól befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Baleset nehezíti az útinform információi szerint a közlekedést az M0-as autóúton az M4-es autóút felé Gyál közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
6: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Térségünkben továbbra is zavartalan a napsütés, igazi strandidő kényezteti a fővárosiakat és a környékbelieket. A csúcshőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot, így érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra. A déli szél kissé megélénkül, 8-9 km/h sebességű lökések hozhatnak némi felfrissülést. A régi öregek megfigyelései

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án lesz egy különleges divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Ugye az egész eseménynek a címe vagy a mottója az, hogy ellentétek, erre épül az idei kollekció. Ugye, ha jól tudom, akkor itt magyar divattervezők különleges kis szériás munkáiról van szó. Az mennyire jellemző, hogy itt Magyarországon, Budapesten az emberek érdeklődnek a hazai tervezők munkái iránt, egyáltalán megvásárolják őket, hordják. Tehát mi az a plusz, amit mondjuk egy ilyen alkotás ad a vásárlónak?
1: Én azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak, egyre érdeklődőbbek, és talán egyre többen konkrétan fogyasztják is, tehát vásárolják, hordják is ezeket a darabokat, legyen szó ruháról, ékszerről, cipőről vagy táskáról, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, ez egy abszolút edukációs folyamat, és azt gondolom, hogy ennek a divat bemutatónak az is az egyik feladata és célja, hogy lebontsa ezeket a falakat, hogy én nem érdemlem meg, én nem tudom megvásárolni, tehát hogy tekintsünk úgy ezekre az alkotásokra is, mint egyébként használati tárgyakra is, és lehet, hogy többe kerül, mint mondjuk egy fast fashion boltban megvásárolt nadrágruha kiegészítő, viszont hosszú távra szól. Támogatunk vele egy alkotót, egy művészeti tevékenységet, nem mellesleg pedig biztos, vagy sokkal nagyobb valószínűséggel lesz az a mi személyiségünk része, főleg, hogyha mondjuk egy ruha cipő vagy táska készül konkrétan személyre szabva.
0: És mi az, amit tudni lehet a bemutatandó kollekciókról? Valamit lehet-e már esetleg el tudtok árulni, esetleg néhány titkot?
2: Nagyon sok titkot nem árul neked. Érdemes
0: eljönni az eseményre
2: is megnézni. Annyit elárulhatok, hogy ugyebár a magának kifutón, tehát több hazai kis tervező fog részt venni, aki mindenki egy kicsit más stílusban alkot és tervez. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ha valaki eljön, lehet, hogy az egyik tervező munkája nem annyira áll közel az ő mondjuk öltözködési stílusához, de lehet, hogy talál olyan tervezőt, akiről eddig nem is tudott, vagy nem is látta, vagy nem hallott róla, és nagyon olyan lazán, természetesen, elegánsan, szexin, akárhogy milyen stílusú ruhákat készít, amivel tud azonosulni majd a látogatónk. És ugyebár minden kifutásnál lesznek a ruhákhoz táskák, ékszerek is még hozzá párosítva, ezekről mi is tudni kell, hogy mind szintén hazai kis alkotó, és azért is érdemes ilyesmibe gondolkodni, megnézelődni, mert hogy sok esetben egyébként nem drágább, mint egy ilyen bárhol üzletben tucat számra megkapható ruha, de valószínű, hogy nem fog szembe jönni veled egy eseményen, hogyha ott jelensz meg. Tudsz olyat is kérni, akár az ékszerkészítőtől, hogy ez nagyon tetszik, de mi lenne, ha picit nagyobb, kisebb, más formájú, más színű lenne.
1: És hát nem csak ékszerkészítőtől, hanem gyakorlatilag bárkitől. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért is fantasztikus ez az iparművészet, mint olyan, mert hogy abszolút tud aztán személyre szabható lenni, és egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a művészeknek is az a legnagyobb boldogság, amikor látja, hogy az ő alkotása az jó kezekbe kerül, és végül használati tárgyá is válik.
0: Nem, a szekrényben őrizgetjük.
2: Amit még ugyebár kiemelnék, és így a divat bemutatónak egy ilyen plusz érdekessége, hogy ugyebár ez a Palom Art Space-en belül van, ahol most már több mint 100 hazai magyar designer, alkotó, kézműves termékei találhatók meg.
0: Ez egy helyszín.
2: Ez egy helyszín. Amit úgy kell elképzelni, hogy így, mint hogyha mennél itt szobára, és egy újabb kis kincses teremben lépnél be. És vannak érdekesek, tehát maga a divat bemutató is egy ilyen esemény és műsor, és a szünetben, meg előtte, utána körbe lehet nézni itt ezekben a bemutató termekben, még más alkotók termékeit is megcsodálni.
1: Sőt, műhelyek is vannak ott a Palomán belül.
0: Tehát akár oda is belátogathat az ember.
1: Igen.
0: Mennyire jellemző az, hogy a trendeket követik ezek a kollekciók? Tehát kapcsolódnak hozzá, vagy nem feltétlenül?
2: Ez teljesen vegyes. Valamennyire természetesen kapcsolódnak, vagy követik, de aki van olyan alkotónk, aki nem foglalkozik azzal, hogy mi a trend. Tehát, hogy neki van egy víziója, egy elképzelése, megvan a saját vásárlórétege, és abban az irányba alkot és készíti a termékeit.
0: Köszönöm szépen. Szeptember 26-a, tehát a nap, amikor különleges divatbemutatóval várják a közönséget a budapesti Paloma Art Space-ben. Ezzel jövünk vissza Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával, és Ladányi Beátával, aki a rendezvény egyik szervezője, de hát egyébként maga is tervező ruhákat.
2: Igen, tehát nekem is ki fog futni a saját kollekció, meg ugye az egész eseményt szervezem.
0: És akkor nyugodtan mondhatom azt is, hogy divattervező.
2: Igen.
0: Oké. Jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án egy különleges időpontban délután 2 órakor lesz a Kaleidoszkóp sorozat ellentétek című divatbemutatója a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, aki egyébként maga is divattervező és stíluskommunikátor, és a rendezvény egyik szervezője, valamint Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, önismereti tartalomalkotó, és még annyi minden más, ugye? Ezt megbeszéltük, hogy azért nagyon sok minden jellemez minket. De a divat szeretete, a divat követése, az jelen van a hétköznapjainkban? Tehát arra gondolok, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy hát ő nem követi a divatot, őt ez hidegen hagyja, hogy valójában azért akkor is csak követ valamit, vagy jelen van az életében, hiszen nem tud mást venni, mint ami mondjuk a boltok polcain van, vagy akár a divattervezők alkotásaiban, ahol szintén hát sokszor megjelenik az aktuális trend.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy észre sem veszük, és akkor is tudat alatt annyi minden befolyás, hatás ér minket. Tehát nem véletlen, hogy azért megvannak a divat irányzatok, trendek, a divat színek, amiket évről évre meghatároznak, hogy most milyen színvilág, és ezt, hogy nagyon például az év divat színét is mindig figyelembe vesznek jelen politikai, társadalmi, kulturális, mindenféle összhatást, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak az emberek. Tehát egy nagyon sok minden mérlegelnek, és úgy emelnek be, és annak megfelelően alkotnak. Aztán persze ez a nagy divattervező házaknál is mindegyik egy kicsit másképp csapódik le, és mást mutat meg. Tehát, hogy nem csak mi kis alkotók tervezünk sokszínűen, hanem azért ők is. De én azt gondolom, hogy aki még azt gondolja, hogy nem követi a divatot, vagy nem figyeli, hogy mi, az is befolyásolva van. Tehát, hogy megy el a kirakatok előtt, meglát valamit, megtetszik, és már befolyásolta a divat.
0: De mintha egy jó ideje több trend futna egymás mellett.
2: Én azért mosolygok itt, miközben hallgatom a Beát, mert nekem meg pont az a megélésem, hogy valahogy idézőjelben mindent lehet. Tehát, hogy annyira sok irányzat van, és annyira sok, én inkább korosztályoknál látok különbséget. Hogy mondjuk a 15-25 éveseknél, vagy 15-20 éveseknél ugye haspoló, fekete ruha, farmer, nagyon rövid nadrág, melegítővel, nem tudom mivel, akkor aztán 25 plusz, tehát, hogy én inkább korosztályoknál látok különbségeket. Meg közben azt is látom, hogy a bátrabb, talán az önismereti úton előrébb járó emberek nagyon, nagyon egyéninek fogják fel a divatot, és már sokkal inkább számít az, hogy kifejezze az adott lelkiállapotát, hogy támogassa őt a mindennapokban, érzetekben, egy-egy virág, mint a ékszer, fejkendő, akármi, szóval, hogy azt gondolom, hogy most valahogy így 2026-ban az, hogy divat és divatos, az valahogy sokkal tágabb értelemben van jelen, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
0: És ez hová fejlődik még? Tehát mi történhet még?
2: Na ez az.
1: Ez egy jó kérdés, de szerintem ez egyre inkább, ahogy az emberek is tényleg, most már egyre több embernek van igény az önismeretre, meg egyre inkább tudatos, és szeretne kapcsolódni saját magához. És a középkorosztályú beli emberek egyre inkább rátalálnak saját magukra, és akkor ezt a saját magukat akarják megmutatni kifele az öltözködésükkel is.
0: És mit gondoltok, hogy leginkább kiknek szól a Kaleidoszkóp ellentétek című divat bemutató?
2: Hát azoknak az embereknek, akik nyitottak, rugalmasak, szeretnének kapcsolódni, akár önmagukhoz, akár velük hasonló emberekhez, akik szeretik azt, hogy valami egyedi, egyéni, valami más, és nem feltétlen trendet követő a szószoros értelmében.
1: Meg ugyebár nagyon sok olyan közönségi rétegünk is van, aki már olyan szempontból is tudatos, hogy neki az is fontos, hogy mondjuk ha valamit gyártanak, hogy az környezettudatosan legyen. Tehát ugyebár a nagy divat cégeknél tudjuk, hogy halomszámra öntik ki a ruhákat, és nem számít, hogy utána a szemételepen landolnak. Ami meg például a hazai kisalkotókat jellemzi, hogy nem gyártanak le tucatszám méretsorokat, hogy hát mindegy, majd lesz valami, maximum elégetjük, hanem hogy tényleg, hogy kis szériába, kis darabok, egy-egy, és akkor nagyon sok, tehát hogy jó magam is, meg nagyon sok tervezőtársam is tudjuk, hogy úgy működik, hogy megvan neki a ruhadarab, és akkor azt méretre, esetleg más színben tényleg a vevő kívánságára elkészíti.
0: Hát akkor szeptember 26-án délután mutassátok meg az ellentéteket, amelyek sokszor harmóniát szülnek, egyfajta egyedi varást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük
2: szépen.
0: Ladányi Beáta, stíluskommunikátor, divattervező, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, önismereti tartalomalkotó volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: Következik Erkel Ferenc, Hunyadi László, Palotás. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Több száz autóipari dolgozót bocsáthatnak el Győrben. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő. A folytatásban mérsékelten meleg, többnyire napos, őszi idő várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojter utca előtt, a külső sávban. Lassú a haladás a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton kifelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Torlódik a kocsisor az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Károly körúton az Asztória felé, a Közraktár utcában a Fővám tér felé és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, a Budaörsi úton befelé a Gazdagréti felhajtótól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Szeptember 9-én ma van Ádám napja, gratulálunk, de ma ünnepelnek még Péter, Vulfia és Omár nevű hallgatóink is. Na hát, egyébként Orgona nevű hallgatóikat is köszöntsék már, ha van ilyen. Mindenkinek gratulálunk, nézzük, hogy mi következik most. Vivaldi Ámolobó a verseny első tétele a budapesti vonósok előadásában. Oboán játszik Csánki Emília.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szombaton jubilál az Independent Label Fair, amely az elmúlt 10 évben a hazai független zenei szintér egyik legfontosabb éves találkozó helyévé vált. Kiadók mutatkoznak be az eseményen, több száz friss, limitált gyűjtői kiadványal s egyebekkel, és szándékosan nem mondtam el önöknek, hogy vajon hány kiadó lesz öt, ezt meghagyjuk a beszélgetés végéig, addig lehet tippelgetni, hogy vajon Magyarországon független kis kiadóból mennyi lehet, 5, 12 vagy 120, addig is Pentelényi Pállal, az Independent Label Fair alapító művészeti vezetőjével beszélgetünk más dolgokról. Üdvözlöm, szép napot!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, magam is lemezvásárlóként azt mondom, hogy bár még nem jött el a majorök halálának vagy feloszlásának az ideje, mert nagyon komolyan tartják magukat, gondolom, főleg azért, mert olyan archívumuk van, amilyen, de ha már 2017-ben úgy látták, hogy kell egy ilyen, akkor csak annyira ugorjunk vissza, hogy 2017-ben is sok volt már a független kiadó Magyarországon? Kívánta, hogy legyen egy ilyen szervezet?
2: Szerintem igen. Voltak már akkor is szép számmal magyar független lemezkiadók itthon, de az elmúlt 10 évben egyre több alakult évről évre, és tök jó látni ezt, hogy évről évre óriási számon a kiadványok száma is a fizikai hanghordozóké.
1: A fizikai hanghordozónak én, mint bakelit lemez gyűjtő, nagyon-nagyon örülök. A bakelit lemez szerintem nagyjából, ha így elmondjuk a kedves hallgatónak, akkor egyfelől azt mondja, persze a DJ-k is gyűjtenek bakelitet, meg az elvakult jazz rajongók csak régi bakelit jazz lemezeket vesznek. Inkább oda szeretnék kiukadni, hogy akik viszont lemezeket kiadnak, ők a palettáról mely stílusokat képviseltetik?
2: Hát ennél sokkal szélesebb a skála, tehát hogy nyilván van azért Magyarországon meghatározó a jazz műfaj, úgyhogy a vásáron is több mint egy tucat jazz kiadó lesz, de ezen túl vannak punk kiadók, vannak hip-hop kiadók, vannak nyilván fúziós jazz, afrikai beütésű kiadók is, vannak akik techno, elektronikus zenei kiadók, ambient kiadók, szóval nagyon széles a skála.
1: Ha valaki elmegy az Independent Label Fair-re, ami tehát szombaton lesz a Magyar Zeneházában, akkor egyfelől gondolom vásárolhat, van-e lehetősége csacsogni, pestiesen szólva, illetve készülnek-e valami olyasmivel, amit meghallgathatok én, mint lemezvásárló, hogy hol tart mondjuk az independent szcéna, hogy szép magyar kifejezéssel írják. Tehát ez igazából csak egy ilyen kirakódó, persze a szónak a legnemesebb értelmében, vagy szakmai napnak is nevezhetjük.
2: A kettő együtt igazából, ez szépen alakult a 10 év során, és most már egy egész napos műsorra készülünk, tehát amellett, hogy egész nap a vásáron végignézhető, hogy a kiadóknak milyen portfóliója van, és ott helyben meg is lehet egyébként hallgatni, vannak hallgatóállomások, és lemezeket is meg lehet hallgatni, az alapján el lehet dönteni, hogy tetszik az embernek, nem, vagy megveszi, vagy nem, de emellett különböző programokkal készülünk, most, hogy 10 éves a vásár, van 3 extra programunk is, az egyik egy lemezvágó workshop, konkrétan Pécsről hozza föl a Diogia kiadó a saját lemezvágó gépét.
1: Az igen.
2: És bárki, aki szeretne, az a pendrive-on elhozhatja a saját zenéjét, és ott élőbe, ezt végig lehet tekinteni bárkinek, élőbe rákartolják a lemezre a hanganyagot, és már viheti is haza. Úgyhogy aki időbe érkezik, és 10 óra nyitásra odaér, és belefér az időkeretbe, és regisztrál, akkor ez még haza is viheti a saját hangzó anyagát.
1: Zseniális.
2: Ez az egyik extra program, de készültünk a vásár kapcsán egy kísérő fotókiállítással is, ami augusztus elején már megnyílt, de most ez egy speciális tárlatvezetés lesz, ami Vakú Viharban címmel a 2000-es évek parti fotó világáról szól. Ez a zeneháza aulájában ingyenesen megtekinthető kiállítás, és hozzá egy extra tárlatvezetés kapcsolódik most majd szombaton a vásáron Szabó Simon rendezővel, aki egyébként régen Drum & Bass DJ is volt ebben az időszakban, és Túrán Eszter, aki a Budapest Stand-up Grandről készített egy filmsorozatot, és ővelük lesz egy tárlatvezetés. És ami még nagyon extra szerintem, hogy lesz egy zenei kvízünk, ami az ezen a vásáron felsorakozó sok-sok kiadóval kapcsolatos zenefelismerési meg zenetörténeti kérdéseink lesznek, és a legjobb 3 versenyző, legügyesebb 3 versenyző az vinil és CD és kazetta nyereményeket vihet haza magával.
1: Na, még mindig nem mondjuk el a hallgatóknak, hogy hány kiadó lesz ott. Tippelgessenek még 1-2 percig. percig. Van még két kérdésem, de előtte hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy az ilf.hu, tehát az Independent Label Fair betűszó ilf.hu-n minden megtalálható. Úgy tudom, hogy díjakat is fognak kiosztani. Kiknek, milyen féléket?
2: Így van, harmadik éve adunk el díjakat, és a független kiskiadókat szeretnénk ezzel támogatni. Öt kategóriában osztunk ki díjat, amit egy szakmai zsűri választott ki. Az év kiadványa, az év kiadója, az év lemezborítója, és van közönségdíjunk is, és mindegyiket nagy nyereménnyel díjazzuk. Ezt azért is találtuk ki, hogy az itthoni független kiskiadók tényleg nincsenek nagyon támogatva, és nem volt nekik egy speciális díj. Ez most, ezt az űrt szerettük volna ezzel betölteni.
1: Hát valószínűleg sikerülni fog, de van egy másik dolog, amivel lehetne segíteni például a független kiskiadóknak. Azt olvasom, hogy közös álláspontot képviselnek más szervezetekkel, a hanglemezek és CD-k áfa kulcsának 5%-ra csökkentése mellett, ami jót tehetne a kultúrának. Van valami státusz update azzal kapcsolatban, hogy ez hol tart, vagy még csak most tervezik, hogy összeállnak és hangot adnak-e véleményüknek?
2: Ez a rendezvény lesz az indítója ennek a projektnek, hogy szeretnénk ennek hangot adni, hogy ugyanúgy, ahogy a könyvek, ugye 5%-os áfakulcsa működnek az itthoni piacon, a zenei hanghordozók is megkapják ezt a kiemelt pozíciót, mert azt hiszem hasonlóan fontos kulturális értékeket képviselnek, úgyhogy reméljük, hogy ezt el fogjuk tudni érni hamarosan. Most egyelőre mi ezt meghirdetjük, ezt a petíciót és ezt a kérvényt, és várjuk majd a további szakmai szervezeteket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és együttes erővel tudjuk ezt képviselni.
1: Szóval zászlóbontás lesz szombaton a Magyar Zeneházában CD és bakelit lemez áfa ügyben, de természetesen ott lesz az Independent Label Fair, hiszen 10. alkalommal rendezik meg ezt a szuper rendezvényt. Ha a kedves hallgató mostanáig tippelgetett, hogy vajon hány független kiskiadó lehet Magyarországon, azért nem vagyunk mi egy olyan túl nagy ország. Ha engem kérdeztek volna, bár én régóta foglalkozom lemezekkel, én olyan 15 és 25, de maximum 30-ra tettem volna. Ehhez képest mennyien lesznek kint a rendezvényen szombaton?
2: Most ezen a rendezvényen 65 kiadó lesz jelen, de ennél sokkal több működik egyébként, tehát a 10 év alatt több mint 120 különböző kiadót mutattunk be a vásáron, de most jelenleg 65 kiadó fog bemutatkozni, ebből majdnem 5-6 darab az teljesen friss kiadó, tehát idén vagy az elmúlt évben indult.
1: Hát ez nagyon jó hallani, hogy ilyen pesgő ez a szcéna. A kedves hallgatók, az ilf.hu oldalon, Independent Label Fair, ilf.hu oldalon minden részletes információt megtalálnak. Penetelényi Pállal, az Independent Label Fair alapító művészeti vezetővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, nagyon jó híreket mondott, sok sikert, jó szórakozást szombaton.
2: Köszönjük, várunk mindenkit szombaton.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jógán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek. Emellett lesz kutyagazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, illetve abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol több mint 100 alkotó mutatja be a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét. A porcelántól és kerámiától az üvegen, ékszereken és textilen át az illusztrációig számos műfajjal találkozhatnak a látogatók. Az idei fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, amely az alkotó, a műtárgy és a közönség kapcsolatát állítja a középpontba. A három nap során beszélgetések, workshopok, mesterségbemutatók, szakmai programok és gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is várnak mindenkit. A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csak a kész tárgyakat mutatja be, hanem az azok mögött rejlő tudást, kézműves technikákat és alkotói folyamatokat is közelebb hozza a közönséghez. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket. És most először a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa is megszólal majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt, a külső sávban. Lassú a haladás a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blaha-Lujza térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton kifelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a

0: a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Térségünkben továbbra is zavartalan a napsütés, igazi strandidő kényezteti a fővárosiakat és a környékbelieket. A csúcshőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot, így érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra. A déli szél kissé megélénkül, 8-9 km per óra sebességű lökések hozhatnak némi felfrissülést. A régi öregek megfigyelései alapján a szeptemberi idő kellemes, hosszú őszt jósol. A mai délutáni szabadtéri programokhoz a legideálisabb viselet, a lenge jól szellőző nyári ruha vagy vászonnadrág, a napszemüveg és a kalap pedig kötelező kellék. Kellemes délutánt!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét sok évet megyünk vissza az időben, 1846-ig egészen pontosan, és itt volt egy olyan esemény, amelyről szerintem meg kell mindenképpen emlékeznünk, az első pesti leánynevelő intézet megnyitása. Hol vagyunk földrajzilag?
2: A Szabadság téren vagyunk a pesti oldalon, ugye 180 évet megyünk vissza, amíg bevezetted a témát, gyorsan kiszámoltam, 180 évet megyünk vissza az időben. 1846 márciusában Széchenyi István felesége Szájlen Crescens ültette az első platánfát Pest első sétaterén, a mai Szabadság téren. Virúj felkiáltással ültette el ezt a fát az akkor még ott lévő új épület nevet viselő kaszárnya déli oldalánál, és így született meg a sétatér. Ennek különben van egy emléktáblája is a Szabadság téren, közel ahhoz, ahol ezt a platánfát ültette. És minden bizonnyal Teleki Blanka grófnő is, aki ott lakott a téren, a Szabadság tér 3-as számú házában, akkor Sétatér 2 volt a címe, ő is részt vehetett ezen a jeles eseményen, hiszen a jelenkor című lap korabeli tudósítása szerint, idézem, minden jelen volt hölgy, magas rangú, úgy mint polgár osztálybeli, megöntözték a felavatott helyet és nyalábot. És lehet, hogy Teleki Blankát a megeredő fák látványa inspirálta arra, hogy megvalósítsa a tervét, egy újszerű és a nemzeti eszmékre nevelő iskola létrehozását tervezte arisztokrata családok leányainak. Innen jött tehát az ötlet.
1: Viszont Teleki Blankát már régóta foglalkoztatta ez a dolog, ugye?
2: Így van, már 1845 decemberében egy főrendű hazafi álnév mögé rejtőzve a Pesti Hírlap vezércikkében felvetette egy olyan leánynevelő intézet szükségességét, amely, idézem, az anyanyelvvel együtt a haza szent szeretetére oktassék a serdülő leány szívébe. Tehát a nemzeti eszméket akarta elplántálni a diákok szívébe, ugyanis látta a grófnő, csalódottan látta, hogy a főrendű családok leánygyermekeit külföldi nevelőnők oktatják, és pont a magyar nyelvet és a magyar történelmet nem tanított. Nekik. Úgyhogy megtanultak franciául, meg más nyelveken, de a magyar történelmet és a nyelvet nem ismerték. Úgyhogy fél évvel a cikk megjelenése után, 1846 nyarán, tehát 180 évvel ezelőtt, meghirdette saját nőnevelő iskolájának tantervét és a felvételi feltételeket. Az intézetébe 8-12 éves lányokat várt, a bentlakás és az oktatás költsége pedig egy évre 350 pengő volt, valamint további 80 pengőbe került a zongora oktatás, de ez nem volt kötelező.
1: Az iskola épület akkor azt már említettük, hogy hol van, azt elhelyeztük. Hogyan épült fel az oktatás?
2: Egykori Sétatér 2, a saját lakcíme, illetve a mai Szabadságtér 3-as szám alatti épületben nyílt meg az iskola, és az oktatási módszerek meglehetősen újszerűek voltak. A legnagyobb újdonság az volt, hogy a tanítás magyar nyelven zajlott, a tantárgyakat pedig mai kifejezéssel élve szaktanárok oktatták. Például az irodalmat és a történelmet Vasvári Pál tanította, nevelőként dolgozott az intézetben pedig Lővei Klára. És hát azt gondolnánk, hogy tolongtak a jelentkezők, azonban eleinte egyáltalán nem volt népszerű ez a koncepció, nem tolongtak az intézetbe. Azt is olvashatjuk, hogy a megnyitás évében egyetlen lányt irattak be oda, méghozzá Puteáni Rózsa báró kisasszonyt, a későbbi 48-as országgyűlési képviselő Puteáni József lányát, ő volt egyben Deák Ferenc keresztlánya. Mellette még Erdélyi Erzsi is tanult az intézetben, de ő úgynevezett ingyenes diák volt, Brunswick Teréz, Teleki Blanka nagynénje patronálta ezt a hölgyet, tehát neki nem kellett tandíjat fizetni. Így indult tehát, nem túl népszerűen ez az iskola. Deák Ferenc, akinek a keresztlánya volt az első és egyetlen diák az első évben, városszerte dicsérte az új intézetet, és talán ennek is volt köszönhető, hogy egyre népszerűbb lett aztán ez az iskola, ugyanis egyértelműek itt az adatok. Egyik forrás szerint 1847-ben 11, egy másik forrás szerint 17 növendéke volt az iskolának, de 1848-ban pedig már túljelentkezésről számolnak be, tehát azt elmondhatjuk, hogy a lányok fogékonyak voltak a tudományuk és a nemzeti eszmék iránt, és a szülők is egyre inkább látták ennek a szépségét.
1: 1848 viszont a forradalommal is összekötődik.
2: Így van, a forradalom tovább lelkesítette a diákokat a nemzeti eszmék terén, de hát kénytelenek voltak elköszönni rajongó tanítójuktól. Vasvári Pál az újonnan megalakult kormány belügyi tárcájánál, majd Kossuth Lajos pénzügyminiszternél vállalt titkári állást, és Teleki Blanka a nőnevelő intézete búcsóajándékként rendelte meg Barabás Miklóstól Vasvári Pál ismert portréját. Úgyhogy ott is van a kép alatt a felirat, hogy tanítójuknak hála jeléül a Teleki Blanka nőnevelő intézetének nevendékei március 15-én 1848-ban. Tehát ennek a képnek ez a háttere.
1: Az 1848-as esemény hogyan hatott az intézményre?
2: Teleki Blanka végül az intézet bezárása mellett döntött, látva, hogy leverték a forradalmat. Ő maga Debrecenbe utazott, és aztán 1849 végén egy családi birtokra Pálfalvára vonult vissza. Innen segítette az egykori szabadságharcosok menekülését. Császári rendőrség 1851 májusában letartóztatta, és októberben Pestre szállították, és a sors különös fintora, hogy a két évig tartó vizsgálati fogságát az akkor már börtönként és vesztőhelyként ismert új épületben töltötte, ott a Szabadság téren, egykori szeretett iskolája szomszédságában.
1: Mi volt a vád?
2: A vád az volt irányában, hogy a nevelőintézetéből indult ki a forradalom, és a könyvei és a fordításai rebellis eszméket hirdettek, tehát ezért került ő börtönbe. Aztán a hadbíróság kihirdetett ítélete szerint 10 évi várfogságra ítélték. Ennek jelentős részét a Kufsteini várban töltötte, ezért ragadt rá aztán a név a Kufsteini mártír név. Kufstein ez most Ausztriában található. 6 évvel később szabadult, visszatért ugyan Pestre, de a sétatéri, vagy hát akkor már Széchenyi sétatérnek nevezett otthonából rálátott az egykori börtönére, úgyhogy valószínű, hogy nem volt ez már akkor egy ilyen örömteli helyszín számára, úgyhogy úgy döntött, hogy önkéntes számizetésbe vonul, és külföldre utazott. Nem volt tehát hosszú életű ez az első pesti leánynevelő intézet. Az épületet 1867-ben egy bizonyos Ebner Nepomuk János vásárolta meg, ráépített még egy épületet, aztán 70-ben újabb átalakítások történtek az ingatlanon, és a Magyar Országos Központi Takarékpénztár 1904-ben vásárolta meg, újabb átalakítások következtek, a földszinten egy bankfiók működött, ehhez aztán 2 hatalmas páncélszobát is építettek, az emeleten pedig lakást alakítottak ki. Ez a bankfiók egészen 1948-ig működött, aztán persze jött az államosítás. A belügyminisztériumhoz került az épület, ezt a gazdasági rendőrség használta, és a rendszerváltás után 1994 óta a katolikus tábori püspökség székháza működik az épületben, de egy emléktáblát találunk rajta, ami utal Teleki Blanka első pesti leánynevelő intézetére.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Nagy Péter István rendező, akivel a Gyévuska című előadásról beszélgettem, amelyet a szombathelyi Vörös Sándor Színház előadásában lehet megnézni hamarosan az E-Színház fesztivál keretein belül. 5 és 6 óra között pedig a Divat volt fókuszban. Ladányi Beáta volt a vendégem, a Kaleidoszkóp ellentétek című divat bemutató egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotó, a rendezvény házi asszonya. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Jó pihenést kívánok! Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermek otthonügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Olajterminálra és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszijszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermek otthonügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen keddeste 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Olajterminálra és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszijszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pályaelemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbeton pályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út és villamos pályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepelte az ország. A Ferihegyi repülőteret is ekkor nevezték el a világhírű zeneszerzőről. Kolodkó Mihály gerilla szobrász ekkor kezdett el dolgozni a világhírű zeneszerzőt és zongora virtuózt ábrázoló miniszobrán. Liszt Ferenc a szobor méretéhez képest magas posztamensen a bőröngyén üldögélve várakozik. Lábánál egy kottalabból hajtogatott papírrepülőgép hever, utalva a helyszínre és a zene szárnyaira, amelyek képesek Liszt muzsikáját korokon és időkön át hozzánk is elrepíteni. A szobor a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 2 A-terminál érkezési szintjén, a buszmegálló közelében egy beszögellésben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bemrakpart felső melvédjén, a Halász utca és az Árdotel között egy érdekes miniszobrot találunk. A Nagy Ho-Ho-Ho Horgász című rajzfilmsorozat egyik főszereplőjéről, a főkukacról mintázott szobor volt Kolodka Mihály első budapesti gerilla miniszobra. A kárpátaljai identitású, magyar felmenőkkel is rendelkező művész rajzfilmek segítségével tökéletesítette magyar tudását. Ugyanezt a bevált módszert alkalmazta kislányainál is, így a rajzfilm az egész család kedvencévé vált. A szobor egyik példányának Ungváron, az Ung mentén, a másiknak Budapesten, a Dunaparton kerestek helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány.